0: Eker Ferencné, 56 éves homokmégy.
1: Jó estét kívánok! A homokmégyi Beke Ferencné Danka Markó Borbála énekével indult Táncházban című műsorunk. A búcsús éneket 1967-ben Kis Lajos néprajzkutató rögzítette. Ma, augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján Mária mennybevételére emlékezik a katolikus világ, hisz Jézus anyja földi életének befejezése után testével, lelkével együtt fölvételt nyert a mennybe, föltámadt fia dicsőségébe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet 12. Pius pápa a Munificentissimus Deus kezdetű bullájában dogmai rangra emelte 1950-ben. Ezzel voltaképpen elismerte a szakrális folklórhagyomány élőszavas tanúságtételét is. Jeruzsálemben már az 5. század elején ünnepelték Mária halálának napját, mely a magyar egyházi év kiemelkedő időszaka is. Az ünnepet Székesfehérvárot első szent királyunk is megülte. A hónap augusztus elnevezése kisasszony hava, ami többek között a hónap nagy egyházi ünnepére, Nagy Boldogasszony napjára utal. Az elnevezés Boldogasszony vagy Nagyasszony utal egy feltehetően ősi asszonyistenségre is, kinek alakját, mint oly sokszor az idő egybe most a Szűz Mária alakjával. E napon van sok helyen a templom búcsúja, hiszen számtalan Szűz Mária tiszteletére szentelt templomot találunk Kárpát-medence szerte, és jelentős búcsújáró időszak is az augusztusi Mária nap, sőt az augusztus 15-i Nagy Boldogasszony napja és a szeptember 8-a Kisasszony napja közé eső úgynevezett két asszony köze is kiemelt időszak hagyományokat, szokásokat tekintve. Legfontosabb búcsújáró helyeink, hogy csak néhány Máriához köthető híres helyet említsünk: Andocs, Búcsú Szent László, Mária Remete, Győr, Mária Gyűd, Mária Nosztra, Mária Pócs vagy Mátra Verebély Szentkót. Táncházban című műsorunkban most két palóc búcsús ének hangzik el Mackó Mária előadásában.

0: A Magyar Rádióban 2004-ben hangzott el a Kard és Kereszt sorozatban az az adás, melynek most egy részletét hallgassuk meg Táncházban című műsorunkban. A Nagy Boldogasszony napi búcsúról a Muravidéki Bántornyán a riporter Benkei Ildikó, majd Harsányi Ildikó segítségével ismerhetjük meg a Szentkútvölgyi Boldogasszony kápolnát.
1: Esztendőként 8 várjanapot ünnepel a katolikus világ. Augusztustól szeptemberig a búcsúknak se szeri, se száma. Egy-egy ilyen alkalom a zarándokok 10 és 10 000-eit várja a szent helyekre. Az évszázadok alatt a csíksomlyói, a Máriapócsi, a csatkai, és még sorolhatnám a magyar és az európai nagy búcsújáró helyeket, de emellett természetesen vannak kisebb, kevésbé ismert helyszínei is a fogadalomtétel és a felajánlás szertartásának. Egyébként érdemes egy kicsit elgondolkodni magán a szón, a kifejezésen. Mit is jelent a búcsú? Szótárainkban 10-nél is több értelmezését találjuk. A keresztény ember szóhasználatában a búcsú messzebbről és mélyebbről indul. Ugyanis a bocsánatos bűnökért egy ideig tartó, míg a halálos bűnökért örökké tartó büntetés kárhozat jár. Ha az ember bocsánatot nyer bűneire, visszakapja az elvesztett kegyelmi életet, és újra kedvessé válik az Isten szemében. Ez Isten irgalmának ajándéka. Ám az Isten igazságossága megköveteli, hogy az elkövetett bűnök büntetést kapjanak. Azonban a megbocsájtás után is marad egy bizonyos ideig tartó büntetés, amelyet az ember vagy leró, vagy elengedését külön ajándékként megkap. Ez az ajándék a búcsú. Az ajándéknak a latin neve indulgencia, ami elengedést jelent. Az ajándékot nyerő lélek búcsút vehet a reáváró büntetésektől, vagyis megszabadul tőlük. E búcsúvétel alapján adták eleink a búcsú nevet az elengedés ajándékának. A hosszabb magyarázat után induljunk el a Muravidéki Bántornyára, Szlovéniába. A Nagy Boldogasszony napi búcsún Benkei Ildikó járt.
2: Pivarella, újságíró, helytörténeti munkák szerzője, a kalauzunk Bántornyán. Mit kell tudnunk erről a templomról, ami előtt állunk, és aminek érdekessége, hogy egy régi meg egy új van itt egymás mellé ragasztva?
3: Talán nagyon vissza kellene nyúlni a múltban. Ugyanis 1227-ben, amikor a Bánfi család osztozik a birtokon, vagyis megkapja ezt a birtokot, többek között az áll, hogy a kiserdei Mária templom a Csernec és a Lidava folyók között. Tehát a Lindva és a Csernec folyók között, ez ősplébánia volt, ez a templom, amit most itt látunk, ez valamikor ebben a gótikus stílusában a 13. század végén épülhetett. Azt tudjuk, hogy 1383-ban a Bánfi család már megrendelte a freskokat, mellé építettek még egy templomot a 19. század végén, de ez a templom, ez valahogyan megmaradt egy olyan Mária központnak, ugyanis a Mária kultusz erre nagyon el van terjedve, sőt innen 3 kilométerre van egy Radamos nevű település, ahol 1947-ben volt egy Mária jelen, és egy idős pásztorember látni vélte Máriát, és azóta is zarándokhely. A magyarok nagyon kötődnek ehhez a templomhoz, ugyanis ez kegyuri templom volt, a lindvai bánfiak temploma volt, és ők Lindváról itt a Mocsáron keresztül mindig jöttek ide Bántornyára. Ma reggel itt több ezren várakoztak már az első misére, ami valamikor 6 órakor kezdődött, 8 órakor volt a magyar, és hát, mint most is halljuk, egész napig mindig különböző egyházi rendezvények vannak, szentmisék, litániák és fogadalmi misik. Délután már csak a falusiak jönnek. Itt a búcsú, az igazi búcsú reggel 6 órától aztán délig tart, akkor ugye már mindenki elmegy haza a mai világban, már ugye ezen a napon más programok is vannak.
2: Belül Szűz Mária is úgy látta, mintha ünneplőbe lenne.
3: Szűz Máriának egy nagy szekrényre való ruhája van, ugyanis fogadalomból itt varattatják neki a ruhát. Van neki saját varrónője is.
2: néztük közelebbről Mária ruháját, én azt hiszem vadonatúj ünneplő ruhát kapott a kis Jézussal együtt. Sűrűn, dúsan aranyozott hófehér tőruhát. Lassan be tudunk menni megnézni a freskó maradványait a falon. Nem is jogos maradványról beszélni, hiszen csodálatos épségben maradt meg, vagy újították föl.
3: A Szent László legenda az kötődik első Bánfi Lászlóhoz, 13.-14. század elején, ugyanis őket is megörökítette itt, de Szent Lászlónak a története, és pedig ami egy 6 képben van, azt örökítette meg, miként a magyar lányt a Kun elrabolja, és hogy László üldözi, elfogja, és a végén lefejezi a lány segítségével, és ez nagyon szép, olyan képregényszerűen van megírva, szerencsére, hogy legfelől van, és ezért megmaradt, mert alul a freskók tönkre mentek a szentély bejárata előtt, bal felül és jobb felül. Egyik oldalon Szent Lászlónak a képe, freskója van, másik oldalon pedig itt látható Szent Miklós freskója, tehát a két Bánfi, első Bánfi László és első Bánfi Miklós a családalapítónak a freskója. Ha itt lent nem volnának annyira megrongálódva ezek a freskók, akkor lehetne látni, ugyanis ezelőtt egy 70 évvel még láthatóak voltak a Bánfi család tagjai.
1: A bántornyai búcsúról Benkei Ildikó riportját hallották. A beszélgetésben elhangzott Aquila János neve, akinek freskóit megtaláljuk a bántornyai mellett a Veleméri, a Mártonhegyi, a Nagytótlaki és a Muraszombati templomban. Nevét és arcát is ismerjük, mert a Veleméri templom apszisának északi oldalára festette fel. Érdemes elmondani a szöveget is, amely így hangzik. Szentek, mindnyájan imádkozzatok Aquila János festőért. Ez a kincs pedig úgy maradt meg, hogy a 16. században a kálvini tanoknak megfelelően lemeszelték a freskókat, és a mész konzerválta az utókornak a 700 évvel ezelőtt készült értéket.

0: A másik búcsúhelyszínünk a Heves megyei Ecsét szomszédságában lévő Szentlapos völgy, amelyik a búcsú után Szentkút völgye nevet kapta. A történethez még annyit illik Harsányi Ildikó beszélgetés előtt elmondani, hogy ez a dűlője a falunak Mária rejelenések színhelye volt a 19. századig. A kegyhelyen forrás is volt, amely gyógyító hatású. Aztán 100 évig feledésbe merült. A millennium évében a Csipke Rózsika álmát alvó Szentlaposvölgy felkeltette a helytörténészek érdeklődését. Így lett ez a határrész Szentkút völgye. A többit hallgassák meg a riportból.
1: Hál' Istennek nagyon szép ez a kápolna, és ebben az évben augusztus 15-én szentelte föl dr. Veres András püspök atya.
2: Akkor itt most Szentlaposon minden egyben van. Van egy forrás, a csodaforrás, ahol a csodák történtek régen. Van egy kereszt, ezt állították először, és most készen van a kápolna is.
1: Szentlaposon vagyunk tulajdonképpen, mert Ecsédhez közel, Ecséd határában dimbes-dombos a vidék, de itt ez a terület valóban lapos. Ellenben találtunk egy régi katonai térképet, melyen úgy jelölték ezt a vidéket, illetve hát itt ezt a kis forrást és folyócskát, hogy Szentkút völgye. És éppen ezért, mert Szentkút völgye mégis hangulatosabb, mint Szentlapos, ezért átváltoztattuk a nevét, ezentúl Szentkút völgye, Mária kápolna, ez a neve.
2: Ez egy megújuló kegyhely, van ilyen, hála Istennek, de azért nem sok helyen. Hogy sikerült ezt összehozni? Van egy alapítvány, látom, itt kiírták.
1: Szentlapos és Szűzanya alapítvány. Na most ennek a tagjai kutattak, mert valakitől hallották a községben, hogy itt volt valamikor búcsújáró hely, és fölkutatták az egészet, és mikor látták, hogy ez valóban életre való dolog, és nagyon szép lesz, hiszen itt nagyon tisztelték a Szűzanyát, akkor elkezdték szervezni a dolgot.
2: A hófehérre meszelt egy hajós kápolnában, középen ott van ez a bizonyos kegyszobor. Ez a Szentlaposi Szűzanya kegyszobor?
1: Kék háttérrel, kék zászlóval, ott van a Szűzanya. Elmondás szerint ilyen alakban jelent meg a Szűzanya annak idején, és úgy készítették el ezt a szobrot. Kicsit hasonlít a lurdi szoborhoz.
3: Tulajdonképpen annyival különbözik, hogy a lurdi szűzanyák összetett kézzel jelent meg, és úgy van a szobor. Ennél pedig a Szentkút völgye Mária kegyszobor, ez pedig széttárt kézzel van. Az is jelzi azt, hogy várja a hívő embereket szeretettel.
2: Kihez van szerencsénk?
3: Csontos István vagyok, az alapítvány kuratóriumának egyik tagja. Az én családom volt az alapító végül is.
2: Ahogy kintről közelítettünk, ránéztünk a tetőre, úgy néz ki szinte, mint egy hajó.
3: Kárpáti Krisztina okleveles tervező, helyi lakos, ő tervezte ezt a kápolnát. Ez az első lépcsőfok a kápolna felszentelése. Nagyon sok munka van még, és nagyon sok pénz kell még ahhoz, hogy ide egy járható, szilárd út, burkolat legyen, hogy itt állandóan áram legyen, melléképület kell, ami kiszolgálja majd a kis templomunkat.
2: Somodi János kanonok úr Ecséden hány évig is szolgált?
1: 9.
2: A kezdetektől részt vett mindenben, ugye? Most, hogy már felavatták, most már egy új plébános van Ecséden, de hát ugye 1000 szállal fűződik ön ide. Mit tud arról, lehet, hogy még az ön elképzelése valósul meg, illetve a híveké, hogy milyen programok lesznek itt, mit terveznek ezen a zarándokhelyen? Hogy fog ez majd nem kinézni, hanem hogy fog működni a jövőben?
1: Elhatároztuk, hogy minden Mária ünnepen, mégpedig pontosan azon a napon itt Szentmise lesz. Már el is kezdtük. Szeptember 8-án délután volt a Szentmise. Szeptember 11-én Mária névnapját tartottuk, ez szombat, elővételeztük a 12-ét. Szeptember 15-én fájdalmas Szűzanya ünnepén szintén délután itt Szentmise volt.
2: Egy évben hány Mária ünnep van, atya?
1: Ez most nehéz kérdés, mert hál' Istennek sok Mária ünnepünk van. December 8-a szeplőtelen fogantatás, hát a téli karácsonyi időket azt kihagyjuk. Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony, március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony, július 2-a Sallós Boldogasszony ünnepe, augusztus 15-e Nagy Boldogasszony ünnepe, és tulajdonképpen ennek a kápolnának a búcsú ünnepe. Aztán ismét szeptember 8-a, 12-e, és így tovább, és el ne feledkezzünk magyarok nagyasszonyáról október 8-án. Szintén megtartjuk ezt az ünnepet.
2: Akkor bizony sokat jöhetnek ide az emberek zarándokolni. Csak az ünnepnapokon jöhetnek ide, vagy pedig, hogyha nincs nyitva a kápolna,
1: akkor természetesen lehet látogatni a forrást, annak vizéből lehet vinni, a kereszt előtt lehet imádkozni, de hogyha többen jönnek, keressék Csontos István gondnokot ecséden.
2: Nagyon szép ez a bárka alakú templom így kívülről is.
3: Egy év alatt épült fel. Egy közös ismerősünknél a tervező azt mondta, hogy ő idős asszony lesz, amikor ez már itt megépül. De hála Istennek nem kellett megöregednie neki ahhoz.
2: Ez a gyönyörű kis fehér kutyus, ez hogy került ide?
3: Kápolna szentelés előtt egy 10 nappal jelent meg itt, nem tudjuk, hogy honnan jött, de befogadtuk, enni adunk neki, és most már ő őzi velünk együtt a kápolnát. Hát ez is egy csoda.
0: Harsányi Ildikó beszélgetését hallották az újjáéledő Szentkútvölgyi Mária kegyhelyről.

A Magyar Rádió Kard és Kereszt című sorozatának egyik részletét hallották, melyben egy muravidéki, illetve egy Heves megyei, Ecsét környéki búcsújáró helyet és Nagyboldogasszony kápolnát ismerhettek meg kedves hallgatóink. Folytassuk Táncházban című műsorunkat augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján muravidéki dalokkal. Először szerdahelyi Luca és Nagy Eszter énekel, majd a Bárándi Citera együttes következik, s aztán Katona dalokat énekel a muravidéki dalárda Gubinec Ákossal, akiket a Csádé zenekar kísér.

Egy Horváth Mária ének szól Táncházban című műsorunkban augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján Szlávics Pálné előadásában. Utána pedig a Tanac Táncegyüttes és zenekara következik.

Néhány perccel ezelőtt a Vas megyei olmódi Szlávics Pálné énekelt egy Horváth Mária éneket. Visszatérve erre a vidékre, zárják Táncházban című műsorunkat Burgenlandi dalok a Bogja együttes előadásában. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 167. adása.

2018-ban látott napvilágot Herzko Ágnes balladás lemeze. Hozomány Erdély népzene régen és most címmel. Emlékeztem rá, hogy az erdélyi gyűjtő útjainkon milyen sok szép balladát sikerült rögzíteni, ezért azzal kezdtem a munkát, hogy módszeresen végighallgattam a gyűjtéseket. Meséli az énekesnő. Ekkor merült fel bennem, hogy ezt érdemes lenne közkincsé tenni. Az ötlet az volt, hogy az egykori gyűjtések szerkesztett változatát és egy arra épülő revival lemezt is tartalmazó lemez sorozatot kellene útjára indítani, aminek a bevételét az adatközlő mestereink kapják. Fontos volt, hogy a köszönet mellett valahogy így is kifejezzük a hálánkat és a tiszteletünket a mesterek tudásáért és önzetlenségéért.

Az első lemez a 2005-ös Visai gyűjtőútra épül, ahol Pap Andrástól, Nagy Amáliától, Fodor Juliskától és Lovász Annától vannak felvételek. A második lemezen nem törekedtem koncerten is frappánsan előadható számok szerkesztésére. Azt szerettem volna, hogy a lemez főszereplője nem én, hanem maga a gyönyörű visai zene legyen. A hitelességre való törekvés azonban sohasem egy bizonyos felvétel kopírozását jelenti. Vallja Herzku Ágnes, aki ezt a sorozatot Erdély gyűjtőútjaik állandó szakmai tanácsadója Kallós Zoltán emlékének ajánlotta.

0: Herzko Ágnes Hozomány című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: virág, amíg tűz szeretőt találunk. Nem bújdosunk azért kihántá, huncut, aki hánya most húz rá. Ezt a csárdát addig járjuk, amíg tűz szeretőt találunk.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

22 ne jūrā. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

csigabiga, paskarika, csigabiga, haj. Nagyon csókol a galambom, jaj, Isteni, mi jaj! Ha csókoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj! Csigabiga, paskarika, csigabiga, haj.

0: vasmerik a csigabigakaj.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Pizza Boy, yalla bele sapoy, engemi rongsár, soha meg ne csaj. Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Móte.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti Önöket Bánáti Bence. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták. A forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított 280 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Azt írta, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat és az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalmi politikai stratégiának. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Az Egyesült Államokban több halálos áldozata is van az Indiana államot sújtó áradásoknak. A napok óta tartó heves viharokban eddig 5 vesztették életüket. Több megyében katasztrófa helyzetet hirdettek. Néhány településen a több mint 100 évvel ezelőtti rekord is megdöntötte a White River vízállása. Donald Trump elnök segítséget ígért az árvízzel érintett térségnek. Végül az itthoni időjárásról. Napközben többnyire derült, száraz idő valószínű. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél többfelé megélénkül. Délután 33-36, késő este 24-30 fok valószínű.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak. Ma augusztus 16-a vasárnap van, Ábrahám napja. Isten éltesse az Ábrahámokat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Aradi Tibor színész humoristával fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között ebben az órában többek közt hallható lesz majd Faragó András, Nádasdy László és Aracki László is. Kállai Judittal kezdünk, aki Majláth Júlia és Széchenyi Mihály szerzeményét adja elő. Egy rendes ember.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Tindia következik. Sodrás!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2023. augusztus 28-ai Badacsony Tomai előadásán rögzítettük. Cerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből következik az Asszonykám adj egy kis kimenőt című dal, Faragó András előadásában Johann János és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szegedi Csaba adja elő Salasovics Norbert és zenekara kíséretével Bodrogi Zsigmond hallgatóját. Alkonyat szál a pusztára.

magával lép, a maga csókja sokat ér a sötétben, a nagy kis

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. május 4-i karcagi előadásán rögzítettük. Fényes Szabolcs Maja című operettjéből következik az Oda vagyok magáért című dal, Csengeri Attila előadásában Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

어디에 어가 부가 에고사 어찌러고 세게 해지실래 혼나 어디에 어가 부가 에고사 어찌러고 세게

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Lente Lajos adja elő Jeremiás Béla és zenekara kíséretével Csizmadia Imre és Tüttő János hallgatóját. A Balaton nyárfás partját mossák a hullámok.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Szent Irmai Ákos zeneszerző munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Szent Irmai Ákos gondolatait a zenéről és a szövegről.
1: Mindenki kérdezi, hogy zenére írni, szövegre írni, háromfajta dolog van. Vagy zenét ad az ember, a Halmágy és Annyinál általában ez volt, vagy ami a Sanzonnál, amiket én írtam, és rengeteget a Radány Ivánnal, ott mindig szövegre írtam, mert akkor volt egy biztosítékom, hogy a szám jó lesz. Minden nap küldött egy szöveget, és általában olyan szövegeket írt, ami azonnal megfogott, és volt, amit egy óra alatt írtam meg, volt, amit két nap alatt, és jóformán javítani sose kellett.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Aradi Tibor színész humoristával fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között az Erdőfű zenekar, Egri József és Kállai Bori is. A hírekig az Express együttes muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti önöket Bánáti Bence. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Az első információk szerint többen meghaltak és legalább 10 megsérültek, a mentés jelenleg is zajlik. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a hatáskört a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Podolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. A felhívás célja, hogy támogassa a honvédség utánpótlását. A szakképzésben tanulók 160 ezer forint, míg az egyetemisták 270 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak, de azok, akik tartalékos szolgálatot is vállalnak, ennél magasabb összegre számíthatnak. Pályázni szeptember végéig lehet, a részletekről a kormány honlapján lehet tájékozódni. Indonéziában 47-re nőtt a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A Flores-szigetet megrázó 7,7-es erősségű földmozgásban 50-en megsérültek és több épület összedőlt. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a túlélők után, a környéken mintegy 2000 embernek kellett elhagynia otthonát. Lövöldözés volt a Virginiai Egyetem kampuszán, 5 megsebesültek, egyiküket életveszélyes állapotban vitték kórházba. Az incidens 2 nap a tanév kezdete előtt történt egy kollégium mellett. A Petersburg közelében található egyetemváros területét átmenetileg lezárták. Az eset részletei egyelőre nem ismertek, a nyomozás jelenleg is tart. Végül pedig a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati, északnyugati határvidéken zápor, zivatar előfordulhat, a déli szél nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24-30 fok lesz.

0: Jó pihenést! Nóta.
1: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Aradi Tibor színész humoristával fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Kállai Bori, Egri József és az Erdőfű zenekar is. Miklósi Józseffel kezdünk, aki Olá Kálmán és zenekara kíséretével adja elő Cserkuti Sándor csárdását. Kukorica, tök!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Aradi Tibor, színész, humorista. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: A te humorista karriered először teljesen másképp indult, hiszen máshol dolgoztál, voltál többek között felszolgáló. Hát a vendéglátóipar volt elsősorban a te célpontod, mint munkahely, de segítettek ezek a civil foglalkozások, szakmák abban, hogy a megismert embertípusokat utána karakterek szerint hithűbben ábrázolt?
1: Nem hiszem, mert akkor még nem volt ez tudatos. Ez amiről te beszélsz, ez vagy nem régi történet, hanem egy olyan 10-15 évvel ezelőtt alakult ki a humorom. Azelőtt ez ilyen zsigeri dolog volt. Tehát nem tudom, hogy használok-e bármit a felszolgálás szakmából, abból az időből, hanem inkább ez a korral jött, és a tapasztalattal, és a humorban jött meg igazából. Tehát a humort figyeltem, és akkor ahhoz kapcsolódott hozzá a környezetem, és ez nagyon későn alakult ki. Tehát én nagyon sokáig úgy voltam, hogy lehet, hogy nem is fogom ezt csinálni sokáig. Itt tartott a szerencse, meg az, hogy olyan színészi képességeket láttak bennem, hogy el voltam írás nélkül is. Tehát például a mikroszkóp színpadon nem sokat írtam, inkább szerepeltem. És nagyon sok tévéműsorban is inkább szerepeltem. És aztán ez a rádiókabaré alatt kezdődött el, hogy elkezdtem nem is odafigyelni, csak elkezdtem használni, amit látok tudat alatt. És akkor írtam. A munkásságomnak a 90% az elmúlt 15 évnek a műve.
0: De nem is gondoltad soha, hogy kilépsz ebből a skatujából, és te színész leszel?
1: Nagyon sokan gondoltak rá rajtam kívül. Igen, de nagyon sokan akar. Nem érzem magam színésznek olyan szempontból, hogy el tudok játszani bizonyos dolgokat meg nem, mert gátlásos vagyok. Például nem tudnék hősszerelmes lenni, nem tudnék színpadon sírni, bár lehet, hogy tudnék, mert volt már a példa, amikor a monodrámámat csináltuk, ami egy teljesen kivétel volt, egy első és utolsó alkalom, hogy egy monodrámát eljátszottam, akkor éreztem, hogy itt van valami, de ott is az volt a baj, hogy nagyon sokszor éreztem, hogy én most színpadon vagyok, és játszanom kell. Na, ezt a humorban nem érzem. És én azt mondom, hogy úgy vagyok, mint a Hofi, nem hasonlítva magam hozzá, hanem, hogy ő úgy döntött, hogy inkább lesz az ország legjobb humoristája, mint egy közepes színész. Mert ő is színész volt eredetileg. És én is így vagyok vele, hogy tudom, hogy van bennem affinitás, meg sokan látják is, és mondják is, hogy jaj, de tehetséges vagyok, és bármit eljátszhatnék. Hiába, hogyha én belül nem érzem, és feszélyezve vagyok a színpadon ilyenkor.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Aradi Tiborral, de most hallgassuk meg Malek Miklós, Szenes Iván és Hofi Géza szerzeményét Hofi Géza előadásában. Próbálj meg lazítani!

0: Da. Puff! Ne, ja?
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, az Erdőfű zenekar játszik Halotti Marst.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aradi Tiborral. Te a Rádió Kabaré most már valóban régóta meghatározó arca vagy, és megkaptad a Bonbon díjat is, ami ugye bár a Karinti gyűrűn kívül az egyetlen, amivel a humoristákat megszokták áldani. De miben más a rádió mikrofonja előtt megnevettetni a közönséget, mint amikor élőben a színpadról látod a nézők arcait? Buta kérdés, hiszen ott is van közönség, de hát mégsem azt a reakciót érzed attól a 100-120 embertől, mint az ország hallgatóságától.
1: Annyiban más a rádió kabaré, hogy ott olvashatjuk a szöveget. Ami az egy nagyon nagy áldás, mert az emberről lekerül egy csomó olyan teher, ami lámpaláz, ami
0: nehezen tanulsz.
1: Szöveg tud. Nem, de akkor is kell gondolkodni sokszor azon, hogy milyen, pláne, hogyha először adjuk elő. Én utálom a premiereket, az inkább csak arról szól, hogy essünk túl rajta, hogy tudom-e a szöveget, vagy sem. Tehát ez a teher, amikor lekerül. Jó, most már azért pláne Varga Ferenc Jóskával, ugye a Nuvongban, amikor mi járjuk az országot, ott is azért, amikor már előadjuk, nincs olyan komoly lámpaláz, de azért az első időkben nekem is koncentrálnom kell, hogy itt most mi jön, itt mi jön, és ez egy nagyon nagy áldás, hogy olvashatjuk, hiszen nem is nem tudnánk megtanulni, mert ott kapjuk meg a szövegeket a Rádió Kabaréban. Már aki nem ír, mondjuk én írok, de nagyon sokszor kell jelenetben szerepelni, amit ott kapok meg egy órával korábban, tehát esély se lenne rá, hogy megtanuljam.
0: Feltétel nélkül elfogadod az írást, amit kapsz?
1: Hát, ja, hogy elfogadom? Na, hogy belejavítok-e?
0: Igen.
1: Hát szoktam, de mindig megkérdezem, hogy szabad-e, és szoktam kritikával illetni sokszor, hogy elnézést, nem találtam benne poént, ezt így elszoktam. Sőt, volt már egy színpadon is, mondtam, és akkor Sinkó Peti annak idén mondta, hogy ezt...
0: Rádió Kabarénak, hogy ezt, volt a főszerkesztő.
1: Igen, mondta, hogy ezt talán ne, tehát ne vegyük el az író kedvét a további munkától, pedig én azt szerettem volna, hogy menjen el a kedve a továbbiaktól.
0: Limbo Hintó. Fenyő Miklós és Novai Gábor szerzeményét a Hungária együttes előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aradi Tiborral. Említetted már Varga Ferenc József nevét. Vele együtt vehetted át a karinti gyűrűt, ami a humoristáknak a legnagyobb elismerése. Ti már hosszú évek óta járjátok az országot műsoraitokkal, de mi a titka köztetek lévő szakmai és emberi kémiának, illetve hogyan kezeled például te azt, hogyha egy poénon vagy egy jeleneten nem értetek ti egyet?
1: Nagyon, szerencsére ez nagyon demokratikus. Nálunk működik a demokrácia. Szóval így kéne a politikában is lenni, ahogy mi csináljuk. Nagyon sok mindenben nem értünk egyet, sőt, több mindenben nem értünk egyet, mint amiben egyet értünk, de
0: talán
1: szerintem,
0: ettől jó.
1: Igen, de szerintem azt tartja egyben, hogy nincsenek olyan egyéni ambícióink, amivel ezt a jól működő duót tönkretennénk, mert tulajdonképpen minket így ketten szeretnek. Külön-külön is szeretnek, de ugye Markos Nádas, ha már itt vagyunk, az ember, tehát hogyha egy ember azt mondja, hogy Markos, akkor a Nádas a keresztneve. Mert én nekem is Aradi Varga a keresztnevem. És ezt nem kell, vagyis nem akarjuk tönkretenni egyéni ambíciókkal, hogy elkezdünk szóló karriert, és akkor egyedül csináljuk, és kutya nem kíváncsi ránk, hanem ezt mi tudjuk kezelni, ezt a sok egyet nem értést Ferivel, és így a duó 30 éve tud működni.
0: Mondd, ti hogy találkoztatok? Valaki összeterelt benneteket, vagy véletlenül?
1: Sasi Jóska, igazán, már a pályán elején találkoztam vele, 1992-ben, ő 93-ban kezdte, és úgy nézett ki, hogy 93-ban mi duó leszünk, akkor egy szervező, Bódis János László, korabeli szervező, műsorszervező hozott össze minket, és akkor hát a Feri azóta is emlegeti, hogy amikor mi találkoztunk, és megmutatta az írásait, akkor mondtam, hogy hát nekem ez annyira nem tetszik, és akkor én ezt hanyagoltam, ezt a dolgot, ezt a mai napig is fölhánytorgatja nekem, de ettől a duó nem megy szét, ez egy ilyen vicces momentum a mi közös életünknek, és akkor utána hosszú-hosszú ideig csak így találkozgattunk fellépéseken, majd amikor a mikroszkóp, jaj nem, a szeszélyes évszakok Magsa híradójában már azért voltak közös jeleneteink, és utána jött a mikroszkóp, ahol a Sasi Jóska mindjárt az első nap látta, hogy van kémia közöttünk, és akkor összerakott minket különböző jelenetekben. Aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy már együtt is járunk fellépni, haknizni, ugye, meg művelődési házakba. És így alakult ki. Ilyen egyszerű, és ennyire nem izgalmas történet a miénk.
0: A férjek egyenjogúsága. Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét Kós János előadásában halljuk.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rutkai Éva és Darvas Iván adja elő Szentirmai Ákos és Bradányi Iván szerzeményét. Miért jó a jó napot?

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Aradi Tibor színész humoristával, valamint hallható lesz még többek között Nagy Ibolya, Győri Szabó József és Illényi Katica is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061 759

0: 06-3677-1161-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Panota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti önöket Bánáti Bence. 12 ember életét vesztette, és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölt a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a strádára. Ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet az orosz légierő éjszaka. Egy ember megsérült és több helyen tűzütött ki. Orosz rakéta és drón támadás érte az ország középső részén fekvő Krivij Rih ipari várost. Ott egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Közben az orosz hatóságok szerint Ukrajna is nagyszabású drón támadást indított Moszkva ellen. Az orosz légvédelem 132 drónt lőtt le, 3 megsérültek. 3 moszkvai repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében Galati térségének egy lakatlan területére zuhantak. Indonéziában 48-ra nőtt a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A Flores-szigetet megrázó 7,7-es erősségű földmozgásban 50-en megsérültek, és több épület összeomlott. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a túlélők után, a környéken mintegy 2000 embernek kellett elhagynia otthonát. Özönvízszerű esőzés csapott le Tokióra és környékére. Az évtizedek óta nem látott viharok és villámárvizek miatt legkevesebb 9 ember meghalt a japán főváros környékén. Az áradás Csiba prefektúrában 1000 otthont elárasztott és autókat sodort el. Többen saját járművükben vesztették életüket. A hatóságok földcsuszamlás riadót rendeltek el, a meteorológiai szolgálat pedig először adta ki a legmagasabb szintű riasztást a heves esőzések miatt. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án a vendégek kipróbálhatják az íjászatot és kemencés látványsütésen is részt vehetnek. A programok között gyógynövény és teakostoló, a délalföldi szélmalmokról szóló előadás és a népi fafaragást bemutató rendezvény is szerepel, továbbá honfoglaláskori lovas bemutatót is tartanak. Végül az időjárásról. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat, a déli eszél napközben nagy területen megélénkül, a legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Aradi Tibor színész humoristával, de ebben az órában hallható lesz még többek között Illényi Katica, Győri Szabó József és Nagyi Bolya is. Az Illés együttessel kezdünk, akik Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeményét adják elő. Sárika.

0: De van!
1: Egy óra múlva sárika az enyém lett, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kis Károly adja elő Kozák Gábor József és zenekara kíséretével Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán szerzeményét. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod?

Hosszat vezevezett, táncot járok, de lássák, hogy mit siratok magam. Csapvárosné csókolom a csókos száját, rakjon ide 10 liter a javába. De még ma este kitöröm az

hogy a búvat váratomat ne lássák. Templomi járó, sosem voltam, ezután se kell nekem az imádság. Utca hosszat teli hangos, jó kedvem lesz, hogy a búvat

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aradi Tibor színész humoristával. Amikor azt a szót hallott, hogy humorista, akkor ezt büszkén vállalod, vagy pedig kicsit óckodsz tőle?
1: Azt az az egy, amit büszkén vállalok. A színészt azt nem.
0: Miért?
1: De ezt, hát azért, mert színész nem vagyok, és nem tartom magam színésznek, hanem csak eljátszok szerepeket, de papírom sincs róla.
0: Na, de ahogy mondtam, a színész.
1: Igen, de nem minden szerepet tudok eljátszani. Egy színésznek minden szerepet el kell tudni játszani, de a humoristát azt vállalom, mert a Karinti gyűrűt azt nem én kértem, hanem azt megítélték, és úgy gondolom, hogy ha azt megkaphattam, akkor elmondhatom, hogy most már hivatalosan humorista vagyok. Bármivel a humoristáknak se kutyája, se macskája, se apja, se anyja, ezért bárki mondhatná, hogy azt hiszen nekünk sem iskolánk nincsen, nekünk a színpad és az élet az iskolánk. Ugye a humorista a legmegtűrtebb művész a piacon, és az egyik legsikeresebb is. Szóval ezzel bosszuljuk meg azt, hogy mennyire lenéznek minket, és mennyire semmibe vesznek, mármint a szakma, és a közönség viszont imádja.
0: Miért van az, hogy valóban, hát én is éreztem nagyon sokszor, hogy lenézik, hogy az a humorista, tehát ez egy pejoratív jelző lett.
1: De nem tudom.
0: A siker miatt?
1: Nem tudom
0: az
1: megmondani.
0: Irítség?
1: Lehet az, hogy igen, hogy tudunk olyan dolgokat kihozni a közönségből, amiket ők nem. Ezt nem tudom, mert hogy bennem sosem volt ilyen érzés, tehát sosem néztem le a humor műfaját, így nem tudom, hogy mi az indítatás, de valószínűleg te fejted meg, hogy irítség lehet, vagy az, hogy az a könnyű műfaj, nagyon sokan nem tudják eljátszani. Tehát nagyon sokan megbuknak a kabaréban, és talán ez is közrejátszik. Én például most nagyon-nagyon meglepettem, veszem észre, hogy minden második színésznek van önéletrajzi stand-up estje, amivel ismét sikerült betörni egy olyan piacra, ahonnan kihullanak majd a humoristák.
0: De ez is kell.
1: Igen, csak azt vettem észre, hogy van olyannak is, akiről tudom konkrétan, hogy lenézi a műfajt. De azért megy nevettetni a stand-up estjével, mert valamiből élni kell, ugye?
0: Igen, és egy embernek inkább megadják a pénzt, mint igen. Ötnek, hatnak.
1: Igen. Úgyhogy én ezt így lehet, hogy hosszabb idő kéne ahhoz, hogy megfejtsem, mert biztos, hogy ki tudnám fejteni bővebben, de ugye itt most nekünk nincs annyi időnk, hogy ezt elmondjam. Én azt gondolom, hogy ennél nehezebb műfaj nincsen, mint megnevettetni a nézőt, mert ha drámát eljátszott, csönd van alatta. Akkor is, ha jó, akkor is, ha rossz. Maximum többen ásítoznak a színpadon, de hogyha a humorista alatt nincs nevetés, akkor az bukott. Azt lehet tudni mindjárt az elején.
0: A trombitás. Oszkár Felcman Borisovics szerzeményére Szenes Iván írta a magyar szöveget. Előadja Mari Zsuzsi.

Önök a Donkor Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2016. július 1-i csíkszeredai előadásán rögzítettük. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Túl az óperencián című dal, Nagy Ibolya előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

나한테 세리에 대 놀라.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aradi Tiborral. A humoristákat a magánéletben nagyon komoly, csendes emberként írják le. Te rád is igaz ez a kettősség, hogy a színpadon meg nagyon vidámnak kéne mutatkozni, bár azt mondják, hogy a közönség legyen vidám, ne az előadó, vagy pedig a hétköznapokban egyáltalán te vagy a társaságok célpontja és közepe?
1: De nem tudom, mert nem járok társaságba. Én amióta megszületett a kisfiam, azóta nem járok sehova sem. Én otthon vagyok. Vagy ha dolgot, mert sokat kell dolgozni, akkor legalább a maradék időt töltsem a családdal. Én ezt megfogadtam, hogy azért is jött későn a gyerek, mert nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy még nincs itt az ideje, mert nem érzem magamat eléggé éretnek ahhoz, hogy le tudjak mondani olyan dolgokról, amikről akkor nem tudtam volna, most meg simán gond nélkül. Úgyhogy azelőtt meg igen, voltam a társaság középpontja, csak attól függ, milyen társaság. Tehát az a társaság, ahol azt éreztem, hogy más akar lenni a középpontban, azt gyorsan elengedtem. Mert nem szeretek várni arra, hogy megszólalhatok-e már. És akkor én azt úgy elengedem, és akkor csöndben el vagyok, és hallgatok. És sokszor voltam ilyen társaságban, pláne akkor nagyon komoly emberek voltak ott, akik nagyon sokat gondoltak és képzeltek magukról, akkor én kivonom magam a forgalomból. De van olyan társaság, ahol viszont szinte megkövetelik, hogy én legyek a középpont. Úgyhogy, de ez már a múlt, nem járok sehova se. Az meg, hogy magánéletben szerintem ugyanolyan átlagos ember vagyok, mint más. Nem ütök el mindent humorral, tehát nincs az, hogyha valami
0: a
1: történik,
0: akkor... A szörnyű az az ember, igen, aki igen, állandóan igen, vicces igen. akar lenni.
1: Igen, szóval nem. Nagyon tudok ideges lenni, nagyon tudok szomorú lenni, sőt, túlságosan is tudok ideges lenni, hogyha
0: beülök
1: az autóban.
0: Föl tudnak
1: az
0: húzni?
1: Autóban, igen, az autóban húznak föl nagyon, ott borzasztóan el
0: tudom. És mersz reagálni egy-egy disznóságra, amit veled elkövet?
1: Nem az, hogy merek, hanem alapból jön. Tehát én sajnos én...
0: És akkor nem figyelsz oda, hogy hát a művész úr hogy beszél?
1: Nem, sajnos nem. Ez az egyetlen egy hely, ahol nem tudok, mert ez valahogy így. Ott jön ki belőlem minden, amit máshol el kell folytanom. Például nagyon sokszor, amikor kommentek vannak, ott is ugye meg kell tudni állni azt, hogy az ember ne válaszoljon. Na most ezért az gyűlik az emberben. Vagy például olyan ember, akit nem szabad megbántani, vagy mit tudom én, ott, ahol lakom, az egy kisváros, akkor bemegyek a szupermarketbe, ott is kijön az emberi bunkóságnak a nagyon nagy része, és akkor ott meg tudom, hogy ott sokan ismernek, és akkor én is ismerem azt, akit éppen legszívesebben fejbe vágnék, és akkor ott is visszafogom magam, és úriember módjára elviselem, hogy beáll elém, bemegy az aurámba, gyakorlatilag belenyal a fülembe, már annyira közel van, mert neki pillanatokon belül oda kell érni a kasszához. Szóval van rengeteg ilyen dolog, és akkor ott bizony elfolytam, és amikor beülök a kocsiba, akkor kienged, szinte várom. Várom a lehetőséget, hogy mikor lehet. De az jön, az nagyon hamar jön, ahogy magyarok vezetnek, úgy. Vagy hát ahogy a nagy átlag vezet, bocsánat, mert nem mindenki vezet állatmódjára, de hát vannak sokan, akiket lehet nevelni.
0: Kicsike, vigyázzon, egyszer nagymama lesz. Ábrahám Pál és Harmat Imre szerzeményét Nyertes Zsuzsa és Soltész Rezső tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Szvorák Katalin énekel. Elment a madárka.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Aradi Tiborral. Az elmúlt évtizedekben megváltozott nagyon a világ, és vele együtt szerintem a nézők, a közönség inger küszöbe is. Te szerinted mivel lehet ma leginkább megnevettetni a közönséget itthon Magyarországon? Egyáltalán vannak-e olyan témák, amikhez ma már nem nyúlnál szívesen?
1: Erre nem lesz elég idő most. Drága György, nem tudom, ez borzasztó hosszú történet. Nagyon megpróbálom zanzásítani a dolgot. Politika az első, de akkor el kell határoznod, hogy melyik oldalon vagy, mert imádni fog az ország fele, és gyűlölni fog az ország másik fele, vagy kétharmada, egyharmada, ez most lényegtelen. Úgyhogy az egy nagyon jó út, és azt szereti is a közönség, viszont elveszíted az egyik részét. A másik pedig az, én azt tettem észre, és az is, ugye nekem van online csatornám, YouTube és Facebook, ahova teszek fel videókat, és azt veszem észre, hogy a legnagyobb sikere mindig annak van, ami tényleg nagyon egyszerűen megtörténik veled az életben. Amikor vásárolsz, amikor most például van egy autószerelő sorozatom, hát azt imádják, több millióan nézték meg, és imádják azt, hogy ott autószerelők variációkat mutatok be, hogy van ilyen, meg olyan, meg amolyan, van aki mindent megígér, van aki át akar verni, de többféle szakma is lesz, tehát nem csak az autószerelőkről szól, tehát olyan, amivel minden nap találkozol, vagy a tévében, hogyha nézed sűrűn a tévét, akkor tévéműsorok, hogy visszaköszönnek, olyan, amihez sajnos nem kell manapság már olvasni. Olyan dolgokat lehet parodizálni, vagy humorral bemutatni, és minden olyan próbálkozásom, amire büszke voltam, az kuka. Tehát írtam történelmi humort, csináltam már egy olyan videót, ahol a 50 humorista, te is benne voltál, adtuk elő Karintinak az egyik írását, úgyhogy minden mondatot egy másik humorista adott el. A legnagyobb magyar humoristák.
0: Covid idején.
1: Igen, 3000-en nézték meg. Na most, hogyha föltöltök egy ilyen videót, amiről most beszélek, a 3000 az egy perc alatt van meg. Azt meg megnézték, nem tudom, 5 év alatt 3000-en. Szóval ezt kell csinálni. Eldöntheted, hogy akkor föld alatti mozgalomként tolod tovább ezt, amiről beszéltem, tehát azt, hogy próbálsz tanítani, és valamiféle irodalmi humor csinálni, de a kutya nem lesz rá kíváncsi, sajnos. Pedig szívesen csinálnék ilyet tovább.
0: Fáj a fejem! Pierro, Falusi Marian és Gerényi Katalin szerzeményét a Pas de Deux előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből következik a Rózsám, Viruló kis rózsám című dal Kalucsai Zsuzsa előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Aradi Tibor humoristával. Mi az, ami szerinted az annak idején létező mikroszkóp színpadban olyan egyedi közösséget hozott létre a színészekkel, alkotókkal és a közönséggel együtt?
1: Mondanám, hogy Sas József, mert ugye hallottam egy-két dolgot az előtte lévő időszakról, és nem tudom, hogy akkor a társulat mennyire tartott össze. De úgy tudom, hogy, és ezt lehet, hogy te tudod jobban, sőt biztos, hogy akkoriban talán nem volt annyira összetartó a társulat, vagy nem volt ilyen jól összefogva, mint ahogy Sas Jóska csinálta, ezt nem tudom, de én azt tudom, amit személyesen tapasztaltam, hogy ő nagyon odafigyelt arra, hogy ez ne legyen egy olyan színházi társulat, mint nagyon sok más, ahol az egymás furkálása, egymás tönkretétele, az hogy féltékenyek vagyunk a másikra.
0: De nem is nagyon lehetett, hiszen mindenki egy egyéniség volt ott.
1: Mindenki kapott labdát, tehát egy kabaréban mindenkinek volt legalább egy olyan jelenete, ahol övé volt a főszerep, és rajta nevetett a közönség. Ez egy színházban nem biztos, hogy mindig megoldható, mert ugye van két főszereplő, két-három mellékszereplő, és a többi az meg szomorúan jön be, és mondja, hogy a vacsora tálalva. Itt a mikroszkópon szerencsére ez nem volt, hanem mindenkinek megvolt a labdája, és ő rettenetesen értett a színházhoz. Ez nagyon-nagyon sokat
0: számít. Hiszen ő színészként jött Kecskemétről át a kabaré műfaján.
1: Igen. Úgyhogy nagyon jó szakember volt, és nem az az ember volt, akit sokan ismernek és nem szeretnek a tévéképernyőn.
0: Mindent te kiköszönhetsz?
1: Nem minden, de sokat. Nem, nincs olyan, hogy minden, volt 5-6 mentorom az életben, és mindegyiknek nagyon sokat köszönhetek. Az biztos, hogy a pályám akkor lendült föl, amikor a mikroszkópra került. Tehát a legnagyobb lökést ő adta, úgyhogy tehát toppon van ő is, hogy megosztott aranyéremmel van az első helyen ő is a többiekkel, akik nekem segítettek.
0: Ma már nincs mikroszkóp színpad, sőt, nincs kabaré színháza se Magyarországnak, Budapestnek. Szerinted volna még igény egy ilyen típusú kabaré színházra, mint a mikroszkóp volt?
1: Volna, igen, csak pénz kell hozzá. Mert hiába vannak próbálkozások, az emberek nem tudnak róla, ma már sajnos reklám nélkül semmi nem megy. Tehát, hogyha volna egy erős reklámja ennek, lehetne hirdetni, akkor biztos, hogy nagyon sokan járnának. Hiányzik az embereknek a műfaj, hiszen nincs. Tehát ha valamiből nincs, akkor egyet legalább kéne csinálni. Tehát, sőt, az a legjobb, mert akkor nincs konkurenciád. De így, hogy nincs, így hát, hogy mondjam, fura. Tehát ezért is mondom, hogy a humor az a legutolsó. Tehát akár mi van, mi a legmégén maradunk, ha még marad oda egy kis pénz, vagy még marad oda egy kis figyelem, vagy bármi, akkor kap. Ha nem, akkor így jártatok. Tehát minket el lehet felejteni. Csak hát aztán hiányozni fog a közönségnek, hogyha már egyáltalán nem lesz. De lesz, mert az online, szerintem az online tér az elpusztít tévét, mindent, és hamarosan aki nincs ott, az nagyon le fog maradni. Úgyhogy engem például már úgy ismernek fel, hogy úgy jönnek oda hozzám, hogy szoktuk nézni a YouTube-on. Régen az volt, hogy szoktuk nézni a tévében, jaj, de szeretem az Aradi Vargasot, most nem. Most annyira jelen vagyok az online térben, hogy a közönség átszokott oda. Már a nyugdíjasok is nézik az internetet.
0: De ebből nem tudsz megélni.
1: Visodából.
0: Ebből, hogy az online térben ott...
1: Dehogy nem, mert az rengeteg fellépést hoz. Ugyanis mi megyünk műfázakba, béreljük a műfázakat, ugye úgy, tehát kibérelünk egy művelődési házat, eladják a jegyeket, és a jegybevétel az a miénk.
0: Na most, tehát nem jönne... fix gázsit.
1: Igen, így van. Viszont, hogyha nem lennénk népszerűek, akkor nem jönnének be ránk. Tehát ez ilyen egyszerű, hogy nekünk tudni kell, hogy ez egy reklámfelület, ahol az ember megszeret minket, és majd kíváncsi lesz ránk élőben a színházakban. Úgyhogy ezt így kell nézni körülbelül.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok
1: köszönöm
0: neked.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Hölgyeim és uraim, Aradi Tibor színész, humorista volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm. Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Ullmann Ottó és G. Dénes György szerzeményét Pályér András előadásában. Minden jót, Mónika!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sunyovszky Szilvia és Szilágyi Tibor adja elő Szentérmai Ákos és Bradányi Iván szerzeményét. 7x7 az majdnem 50.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd a V-motorok együttes, Lehocki Zsuzsa és Tarnai Kis László is. A hírekig Faragó Judy István gitárjátékát hallják.

0: műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most önné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradon.

0: 4 csillagos La Contesta Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti Önöket Bánáti Bence. 12 ember életét vesztette, és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölt a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciáinak felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Műszaki hiba miatt visszafordult a Vietnam Airlines Münchenből Hanoiba tartó járata. A Boeing 787-es felszállás közben túlfutott a kifutópályán, több mint 2 órán át körözött, hogy elégesse az üzemanyag egy részét, majd biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gép a landolás után nem tudott legurulni a kifutópályáról, ezért azt átmenetileg lezárták. Özönvízszerű esőzés csapott le Tokióra és környékére, az évtizedek óta nem látott viharok és villámárvizek miatt legkevesebb 9 ember meghalt a japán főváros környékén. Az áradás Chiba prefektúrában 1000 otthont elárasztott és autókat sodort el, többen saját járművükben vesztették életüket. A hatóságok földcsuszamlás riadót rendeltek el, a meteorológiai szolgálat pedig először adta ki a legmagasabb szintű riasztást. Spanyolországban 2 ember meghalt és 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kő, sár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Végül pedig az időjárásról. Fokozódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati és északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Kiváló művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Tarnai Kis László, Lehocki Zsuzsa és a V-Motorok együttes is. Rigó Jancsival kezdünk, aki Hankó József és zenekara kíséretével adja elő Fátyol Tivadar és Lakatos Mennyért csárdását. Zöld szalagos a kalapom.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és ahogy megszokhatták vasárnaponként, Budai Péter mesterszakács ad nekünk tippet, hogy mit főzzünk ma. Szervusz, Péter!
1: Szervusz, Üri, jó napot kívánok!
0: Lepény. Mit tudsz ajánlani?
1: Könnyűt nem, de egy kapros túrós lepény az jó.
0: Nekem az könnyű, és imádom.
1: És ráadásul nem is egy nehéz dolog, viszonylag gyorsan elkészül. Aki tud jó túrós rétest csinálni, annak már nagyjából megvan a töltelék. Mert a túró tölteléket ugyanúgy érdemes elkészíteni. Én mindig szoktam bele tejfölt vagy egy kis görög joghurtot tenni, kikeverem. Egy pici só mindig kell, főleg, hogyha a kapros. Ugye ezt úgy kell ízesíteni, hogy kapros túrós lepény, hogy édes is legyen, de ne túl édes. Mert ott szokták elrontani, hogy vagy túl sok kaprot tesznek bele, vagy túl édesre készítik, holott egy bizonyos édességi szintig a kapor csak erősíti az édeskés íz élmény. Nem az ízt, az íz élmény. És ugye értelemszerűen a kapor miatt kevesebb vanília kell bele, de ugyanúgy mehet bele egy kis reszelt citromhéj, sőt még csöpögtethetnek a túróba is egy kis citromlevet. Minden zöldségnek nagyon jó kiegészítője a citrom. Tehát mindig mindent úgy kell nézni, főzést, hogy mi mivel jó, hogyan jó mérni, és akkor lehet máshol is felhasználni ezt a tudást. Tehát cukor megy bele, nagyon pici só, vanília, ha valaki gondolja, de szerintem ide nem kell a vanília, és a citromhéja, ezeket összekeverem, ugye már a joghurtot meg tejfölt mondtam, és a tésztába csak tojássárgája kell. Viszont a tojássárgájának a fehérjét fölverem habbanak, és belelazítom ebbe a túróba. De hogy ez a túró egy picit habosabb, könnyebb legyen a tojáshabtól, ezért kell bele egy kis kötőanyag, méghozzá egy kis keményítőt tegyenek, nem kell sok. Hát, hogy mit tudom, hogyha 30 deka lisztből gyúrják a tésztát, akkor körülbelül egy lapos evőkanány, egy 2 dekányi keményítő elég. És akkor megvan ez a túró krém, meglazítva a felvert tojáshabbal, és gyakorlatilag ezt kell rákenni az elősütött linzertésztára. A linzertészta, azért mondtam az elején, hogy nagyon egyszerű, azt kell megjegyezni, hogy ez a 3-2-1 arányú tészta, méghozzá 3 rész liszt, mondjuk 30 deka liszt, 20 deka vaj, és 10 deka cukrot összegyúrnak, ugye ez egy édes linzer, akkor 1 tojás sárgáját ehhez a mennyiséghez hozzákeverik. Szépen összegyúrják, és egy pici só ide is kell ebbe a tésztába, és az minden tésztába kell, a só itt nem a sózás fontossága miatt, hanem egész egyszerűen, mert harmonizálja az ízeket. Tehát mikor ezt begyúrták, egy hengernek vagy gömbnek kiformázák, beteszik egy fóliába, hogy ne száradjon ki, és hagyják egy fél órát, de még jobb, ha legalább egy órát pihenni, akkor kinyújtják a torta formába, belemérik, belenyomkodják, levágják a szélét, és egész egyszerűen a sütőbe tesznek rá egy alufóliát, rászornak egy kis sót vagy babot, hogy lenyomva tartsa ezt a fóliát, és egy kicsit, egy 10 perc alatt elősütik a tésztát. Mikor ez megvan, kiveszik, belekenik a túró krémet, és körülbelül egy 30 és 50 perc között, körülbelül egy 160-170 fokos sütőben készre sütik. Amikor megvan, majdnem a vége előtt egy 10 perccel kenjék le szépen tejföllel vagy joghurtlal a tetejét. Fantasztikus lesz. Az igazsága kiveszik, hagyják kihűlni, és onnantól kezdve nem kell hozzá semmi más, csak kés, jó társaság, és a gondolat, hogy egyenek mindig jól élvezik az ízeket.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg a V-motorok együttes előadásában Ler István és Demjén Ferenc szerzeményét. Tűzvarázsló.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most archív felvételről hallják Korich Endrét, aki Zakál Dénes és Segesdi László örökzöldjét adja elő. Egy édes medvebocs!

egy édes álmos rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz. Üres az élés kamra, és az éles barlang kongó, amerre lát, a gyomra gyorsan, hosszan felkorog. Az anyja dörmög, rámorog. Nincs otthon méd sem málna, mert ma már a boltos minden csak jel.

mayor libertad. O con esto final.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza paritján, ott
0: népzenék.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Cserháti Zsuzsa adja elő Havasi Viktor és Szenes Iván szerzeményét. Én leszek!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Piros Ildikó adja elő Szentírmai Ákos és Juhász Gyula szerzeményét. Szerelem!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 755. adást hallották, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 168. adása.

Azt, hogy Herzku Ágnes egykor elindult gyűjteni, a Gócs Gergelynek köszönheti, akivel sokáig zenéltek együtt. Az első néhány közös gyűjtést követően az énekesnő megtanulta, mit és hogyan érdemes kérdezni. A lelki háttér kapcsán pedig arról is tájékozódott, mit illik és mit nem egy ilyen beszélgetés zenélés során. Egy idő után így egyedül is útra kelhetett, cipelve a nehéz szalagos magnót. Fantasztikus élményt jelentettek ezek a találkozások, amelyek az ember szakmai önérzetére és felelősségtudatára is hatnak. Érdemes elolvasni Bartók tanulmányát arról, hogyan és miért gyűjtsünk népzenét. Mert ha valaki meg akarja ismerni a népzene stílusát, nem fogja tudni megtenni ezt pusztán a hangfelvételek alapján. Ne felejtsük el, ha az ember elmegy falura, még mindig van kitől kérdezni. Vallja Herzku Ágnes.

Hertko Ágnes Hozomány című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
4: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
3: Küzdelem az áhított célért.
5: Isten házában vagy, fiam?
3: De a szenvedélyek mögött.
6: Mindenáron megvédelmezi az országot.
3: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti Önöket, Bánáti Bence. 12-en meghaltak és 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy

0: lengyel busz az M3-as autópályán. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A Szerbiából Lengyelországba tartó turistabuszon 59-en utaztak. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el a helyszínen, majd a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték őket. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét, 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka, Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Krivi Rih ipari várost és légi csapás érte, ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol vadászgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében Galaci térségének egy lakatlan területére zuhantak. Műszaki hiba miatt visszafordult a Vietnam Airlines Münchenből Hanoiba tartó járata. A Boeing 787-es felszállás közben túlfutott a kifutópályán, több mint 2 órán át körözött a levegőben, hogy elégesse az üzemanyag egy részét, majd biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gép a landolás után nem tudott legurulni a kifutópályáról, ezért azt átmenetileg lezárták. Spanyolországban 2 ember meghalt, 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsúszámlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kő, sár és iszap áradat több településen is károkat okozott. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Szkíros szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben. Itthon folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati, északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma jöttem be, jártam be. Életutak, történetek népzenével fűszerezve. A vendégek a Táncház mozgalom jeles alakjai, a vendéglátó Vasvári Anna Mária.
2: Jó napot kívánok! Augusztus 5-én életének 74. évében hunyt el P. Vas János, akit mindenki csak Panyikaként ismert. A zenészre, néprajzkutatóra, remek oktatóra, a hazai folk, polkbeat és korai táncház mozgalom egyik legsokoldalúbb egyéniségére egy 2018-ban készült beszélgetéssel emlékezünk. A Dankó Rádió 11. jöttöm bejártom vanadásának vendége régi, kedves, remélem mondhatom barátom, P. Vas János, akit mindenki csak Panyigának szólít. Vagy egyszerűen Panyigának, vagy Panyiga tanárúrnak. De hogy miért, az a most következő beszélgetésből kiderül majd. Ám hogy azon hallgatóink kedvében járjak rögtön műsorunk elején, akik emlékeznek a legendás Orfeo csoportra és annak zenészeire, szóljon egy rövid részlet a Fal című, eredetileg a chilei Quillapain együttes dalából. A szöveget P. Vas János Panyiga fordította. Az Orfeo zenész csoport 2011-ben megjelent életmű válogatásának lemezéről. s hogy miért fogunk ma több Orfeó számot is meghallgatni, megtudhatják perceken belül mai Jöttöm be jártomba zenés portréműsorunk vendégétől, Pévas János Panyigától.

0: tegeződünk, mert hogy elég régóta ismerjük egymást, nem számoljuk ki, hogy hány éve nem kell. De P. Vas János Panyiga, ahogy utána néztem a zenei néprajzos pályádnak, 1000 helyen találkoztam a neveddel. Mi vagy néprajzos, a betyár kultúra, a betyárok életének kutatója, népzenész, nagy idők nagy tanúja.
1: Nagy idők nagy tanúja természetesen, meg hát most már inkább csak néprajzos megtanált. Valamikor zenész is voltam, igen. Hál' Istennek az életemben nem nagyon kellett olyat csinálnom, amit nem szerettem, ezeket én mind szerettem.
0: Most meghallgattam egy lemezt, amiről hosszasan fogunk majd beszélni, egy legendás zenei korszaknak a lenyomata, és meglepően jó felvételek voltak ezek. Ez mégpedig az Orfeo csoport, az Orfeo zenekar lemeze.
1: Orfeo zenész csoport, a pontos megfogalmazás, mi annak idején így hívtuk. Hát ez egy elég érdekes dolog volt, elmeséljem, hogy megkeresett a Lantos Iván barátom, hogy kéne csinálni egy ilyen klubkoncertet, páran, kette-hárman a légiek közül összejönni, egy pár számot úgy kicsit újra begyakorolnánk, és hogy de jó buli lenne, elkezdett burjánzani a dolog, és végül is hát a Kamandi Áginak az eszméletlen szervezése és előbedobása alapján lett egy koncert az A38-as hajón ezzel a légi társasággal, és hát ezt a CD-t is összeraktuk, de hát keményen dolgoztunk rajta több mint fél évet. Vannak rajta régi lemezfelvételek, koncert felvételek, meg új felvételek, amit a Ági lakásán csináltunk.
0: Ez a lemez mikor készült, mert hogy az Orfeo csoport, aminek egy része volt az Orfeo zenész csoport, az a 60-as évek vége, 69-70. Ingatod a fejed, már megint nem jól tudok valamit.
1: Ugye a báb csoportból indult ki a dolog, főiskolások, fiatal képzőművészek, balosok, ezt hozzáteszem, egy báb csoportot hoztak létre, és ebben mi úgy keveredtünk bele, hogy az Orfeo szerelmet című Györe Imre drámai költeményt csinálták meg bába, és ez kellett zene. Ha jól emlékszem, a Lantoson keresztül kerültünk velük kapcsolatba, ezt ő jobban tudná. Fodor Tamás volt az Orfeo, ugye ez a Gevaráról szól tulajdonképpen ilyen mitológiai párhuzammal. Aztán én belekeveredtem ebbe a dologba, ez 70-ben volt. Eleinte szólóban, gitárral ott mindenféle nótákat énekeltem, ugye a Fodor később a Orfeo stúdiónak lett a vezetője, most stúdió K-ként működik. És akkor 71-ben kint voltunk Berlinben, akkor most is rendezik egyébként, nem, a múlt idő nem helyes, egy Rotelieder nevű ilyen baloldali politikai dalfesztivált rendeztek már akkor is, amire meghívták az akkori Monsun együttest, ezek már ilyen sok-sok régi ősi információ, akik nekem jó barátaim voltak, jó nagy létszámkeret volt, úgyhogy felajánlották, hogy kimehettek, nem léptem föl, csak kimentem velük, és ott meghallottuk a Kilapájón nevű csilei együttest, és lehidaltunk ilyen egyszerűen mondva a dolgot. Akkor a Monsunban zenélt a Dabasi Péter barátom, akivel így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy hát nekünk valami ilyesmit kéne csinálni, nem úgy, hanem máshogy, de valami ilyesmit, úgyhogy hálából, hogy kivittek a monszunosok, el is csortam rögtön a főzenészüket.
0: Ebből lettek aztán az Orfeo nagy slágerei.
1: Részben, ugye hát a nagy slágerek a latin-amerikai nóták voltak, amiket mi lefordítottunk, és átdolgoztuk olyan szintre, hogy mi is le tudjuk játszani. Igen, hát ezek aztán nagyon sokáig szerte az országban. Slágerek voltak, időnként ütötték azt is, amit azért később kialakítottuk a magunk stílusát, de bárhova mentünk nagyobb rendezvényre, mindig azt mondták, hogy játsszátok a tördökerítést, és akkor azt kellett játszani, és nem azt, amit mi szerettünk volna. De igen, ez volt a meghatározó indítás.
0: P. Vas Jánost, a Jöttön bejártomba zenés portré műsor vendégét hallották, az Orfeo zenész csoport egyik alapítóját. S most következzen egy másik régi nagy slágerük, a tördökerítést.

0: magyarázzunk meg néhány fogalmat, tehát ez, hogy balos. Ugye azt tudni kell, hogy a 60-as évek vége, 70-es évek eleje egy bizonyos politikai nyitást jelentett, vagy valamiféle politikai pezsgést, amiben megjelent egy ilyen új baloldali gondolkodásmód, amit aztán később maoistának is neveztek. Ennek volt az egyik vezéregyénisége, vezér alakja Che Guevara. Tehát a mai, igen, ingatod a fejed, mert hogy történészként, néprajzosként nem ennyire egyszerű a dolog, de az idő hiányában azért ezt valahogy néhány mondattal kell elrendeznünk.
1: Hát ez egy nehéz kérdés, az a polbit örültem, hogy elkerüljük, de ezek szerint nem kerüljük el, ugye?
0: Csak egy mondatban kell megmagyaráznunk annak, aki nem ismeri ezeket a fogalmakat, mert nem élt akkor, mondjuk.
1: Politikai, szövegű, társadalmi tartalmú dalokat akkor még meglehetősen direkt szövegűeket énekeltek, és ebből alakult ki aztán, hogy ennek meg akartuk keresni a saját zenei és művészeti hátterét, ami például a betyár tematika volt.
0: Hát Kis Feri mondta egy interjúban, hogy te rájöttél arra ebben az időben, hogy nekünk nem kell a külföldi idézőjelbe téve betyárokat utánoznunk, vagy behozni ide, megvan a saját magunk betyár kultúrája.
1: Igen, hát valami ilyesmi történt, tehát az, hogy a valós, a társadalmi lázadás, az egyenlőség, a társadalmi igazságtalanságok elleni harchoz nem kell nekünk Guevara, akit én ma is nagyon tisztelek és nagyra tartok, hanem itt vannak a magunk példaképei, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát megvannak azok a figurák, akikből ugyanezt a dolgot ki lehet hozni, és az mégiscsak a magunk nyelve.
0: Te néprajzos hallgató voltál akkoriban.
1: Olasz szakos voltam, tagozatos a gimnáziumban, úgyhogy olasz történelemre jelentkeztem. A történelem mindig is az érdekelt nagyon, de közben már elkezdődött ez a zenélés, és a sebőik is már akkor ott voltak, ugye én 71-ben érettségiztem, akkor már ugye volt ez a bizonyos Orfeó környéki dolog, és elkezdett nagyon érdekelni a népköltészet. És amikor bekerültem az egyetemre olasz történelemre, akkor én tudtam, hogy olasz nem akarok, mert mikor megláttam a leírót nyelvtankönyvet, akkor megszédültem és azt mondtam, hogy innen most elmenekülünk, és akkor néprajz győzött.
0: Volt valami családi indítatás abban, hogy te ezzel kezdtél foglalkozni, hogy zenéltél, vagy ez akkor hangulatából adódott, mert akkor azért akinek volt gitárja, és mindenki szeretett volna egy gitárt, megtanult 3 akkordot és verset zenésített meg, bocsánat a pikírt megjegyzésért.
1: Pontosan azt mondtad el, amit én is elmondtam volna. Nem, anyám nagyon sokat énekelgetett otthon mindenféle a munkásmozgalmi daloktól kezdve népies műdalik, hogy hivatalosan fejezem ki maga. Nem volt zenész múltja a családban senkinek, de sajnos 10 éves koron körül ő szanatóriumba került, ott tüdejével volt valami gond, és hogy a vigasztalás, mert mi ilyen bentlakásos intézetbe kerültünk a hugommal, kaptam egy gitárt, na és itt van ugye, amit te is elmondtál, hogy igen, hát nekem volt gitárom az intézetben, mind a 6 húr rajta volt, unokabátyámtól megtanultam a 3 akkordot, ugye álmod D-dur, világos, mert az az első. Már időnként egy C-dur is beszaladt, és közben meghallottam ugye a Gerillákat, meg a Bob Dylant, meg a Gianni Morandit, és akkor ez úgy kulminálódott szépen csendesen. Nem, hangosan.

0: Folytassuk a beszélgetést a Dankó Rádió Jöttön bejártomba zenés portré műsorának mai vendégével, Pévas Jánossal, vagy ahogy mindenki ismeri, Panyigával.
1: Benne voltál a Vízöntő zenekarban is, meg nagyon-nagyon sok zenekarban. A zenei világod az hogy fejlődött, hogyha most visszanézel? Egyik zenekar sem olyan volt, és ne neves, légy szíves. Fel kell tennem ilyen kérdéseket. Egyik zenekar sem, egyik formáció sem az autentikus népzene megszólaltatását tűzte ki célul, hogy szépen fogalmazzak, hanem valamiféle kísérletezésnek, kiindulási alapnak tekintette a népzenét, és a mai fogalmak szerint azért nem beszélhetünk még akkor a népzenéről, mert hogy nagyon kevés információtok, ismeretetek volt akkor még a népzenéről, az eredeti népzenéről, mert hogy nem volt még hozzáférhető egy csomó minden.
2: Ez egy fura dolog, igen, akkor még a fölfedezés öröme meg kalandja volt az egészben a meghatározó. Azt hiszem az érépítőjék szokták elmondani, hogy mikor meghallották az első széki bandát, azt hiszem az Icsánékat, hogy ez baromi, hát ez a magyar rock and roll, hát ez tiszta rolling. Ez is benne volt a dologban, és hát keresgéltük a kifejezésmódot, ugye, mert hát nekünk mondani valónk volt éppenséggel a világról, és azért mégse lehetett mindig latin-amerikai nóták lemásolásával csinálni, és így aztán ez nagyon összekeveredett, megjelentek ugye a Sebőjék, mi megismertük őket, ők még Polbit klubban is játszottak, mint vendégek. József Attilát játszottak ugye két gitárral. Hát én most is emlékszem, a Berki Tamás, a Gerilláknak a vezetője és ma jazz énekes, ment ki hozzájuk a Zenetudományi Intézetből fölvenni a repertoárjukat. És emlékszem, hogy a második felvételt, mikor hallgattam, egyszer csak megszólalt egy hegedű. Addig nem használtak hegedűt, mert találtak egy medvetáncot a Bartók máramarosi gyűjtésében, és akkor Béla elővette a hegedűjét, mert mint kiderült, hogy tud hegedülni, és egy gitár-hegedű fölállásban eljátszottak egy máromarosi román medvetáncot. És mindenki eldobta magát, hogy ilyen is létezik. És akkor ezek nagyon szépen így alakulgattak, és hát nem sokat tudtunk, én legalábbis erről a dologról. A szövegek érdekeltek, mindig is azok érdekeltek.
1: Sokat fordítottál is.
2: Igen, röhögünk a Dabasival meg a Lantossal, hogy ők mindig arra emlékeznek, hogy hogy építettek föl egy több szólamúságot, én meg arra, hogy azt a rohadt rímet, hogy a francba lehetett beépíteni a dallamba. És mondom, engem a népköltészet kezdett el nagyon foglalkoztatni, és akkor így egyszer csak, ugye jött a Ki mit tud, akkor mi már azért játszottunk ilyen népi eredetű, a Fábián Pista nótája, Szilölcsikú. Mi még nem ismertük akkor a táncház mozgalmat, ez párhuzamosan zajlott.
1: Mondom, hogy hát a Ki mit tud 72-ben volt, tehát egyszerre.
2: Amikor az első táncház is. Sebőjéket ismertük, csak ezzel a világgal nem voltunk kapcsolatban, és akkor 72 év végén ősszel a Novák Tata valamilyen úton, módon eljutott hozzánk, és elhívott a Biharibó, hogy kísérjünk táncot. Én először sem tudtam, hogy az mi. Tudtuk, hogy van táncház, meg hogy a Sebőjék kísérik a témárékat, oda eljártunk meghallgatni őket. Akkor már Vízöntő voltunk, a Balázs Jancsi ugye letette a bőgöt, mert bőgözni a Lantas is tud, és elővette a hegedűjét, képzett hegedűs. És akkor elkezdtünk belemenni ebbe a dologba. Dabasi meg elkezdett bácsán tanulni, mert ugye három húrost, és akkor ebbe elkezdtünk beletörni ebbe a dologba. De hát ha meghallgatok ma egy-két felvételt az akkori fesztivál szerepléseinkből, azért ott még elég. Más se tudta még, viszont ez kicsit mentségemre szolgáljon.
1: Hangszerek se voltak, mindenki maga próbálta otthon kitalálni, sőt, még gyakran nem is lehetett látni felvételen se, hogy muzsikál azon a három húros kontrán, hanem csak fülhallás után lehetett valahogy lekagylózni.
2: Mint ahogy mindig elmesélték, hogy a Balmas Béla megálmodta, hogy is van az a három húros beosztás a Brácsán a gyakorlatban. Ők is lassabban kerültek aztán közel ugye a Martin féle körhöz, ahol aztán megkapták ezeket az információkat, de mi is ugyanolyan sötétben tapogatóztunk, vagy a világosban tapogatóztunk, nem tudom, de hát akkor mondom, minden felfedezés volt.
1: Ezek a nevek, hogy Dabasi Péter, Lantos Iván, Kamondi Ági, Kis Ferencet még nem említettük, aki szintén aztán a Vízöntőben volt, és sokat dolgoztatok együtt. Mindenki nagyon határozott egyéniség, nagyon határozott elképzeléssel a zenéről. Nehéz lehetett összeegyeztetni, már nem az Orfeóban, de valószínűleg ott is, hanem már sokkal érettebb fejjel a Vízöntőben a zenei koncepciókat. Te nem is maradtál sokáig a Vízöntőben.
2: Igen, nagyon nehéz. nehéz volt, erre ezt kell mondanom, állandó ballék és veszekedések voltak, és ráadásul milyen nagyon demokratikus zenekar voltak, mindent mindig megbeszéltünk.
1: Pedig egy zenekarban nincs demokrácia, nem működik.
2: Hát működni működött, csak kis hisztérikus volt. A Zsigmondi mondta, amikor legutóbb itthon volt, hogy most Amerikában, hogy mi háromszor annyit pofáztunk, mint amennyit zenéltünk a próbákon is, pedig éjjel-nappal próbáltunk annak idején. Igen, nagyon sok eltérő elképzelés volt, de azért nagyon sok vonalon meg egybefonódtak, hát különben nem lehetett volna csinálni.
1: De hát mindenki önmagában is nagyon tehetséges volt, és tehetséges a mai napig, hála jó Istennek.
2: Nagyon kedves, köszönöm szépen. Igen, hát elváltak az utak, mindenkinek kialakult a maga egyénisége, volt, aki lépést tartott a fejlődéssel, volt, aki nem, mint például én hangszeresen, meg egyébként, tehát ebből is adottak gondok. És hát igen, a vízöntőben nem sokáig maradtam, hát ez egy kicsit bonyolultabb volt, hogy ki volt vízöntő, ki nem, kié volt a név, ki nem, és ki mikor éppen hol játszott, de olyan 15 figura így mindig egymás között mozgott, úgy 20 éven keresztül. Ez egy érdekes történet lenne egyszer. Do-do-do.

0: A Mákvirág együttestől Balog Ádám nótáját hallottuk, s következzen ismét egy újabb részlet a Panyigával készített beszélgetésből.
1: És akkor a következő zenei korszakod az a kamarás? Közben mi történt egyáltalán? Profi zenészként éltél, volt néprajzos állásod?
2: Hát mikor elvégeztem az egyetemet, de ezek párhuzamosan futottak, akkor a múzeumba kerültem, a néprajzi múzeumba, de ott csak fél évig voltam, mert aztán családi okokból leköltöztem Pécsre. De már a múzeumba is úgy kerültem, hogy a Hoffmann Tamás főigazgató, nekem tanárom volt, ő neki az volt a feltétel, hogy abba hagyni itt a pikulázást, mert ezt nem lehet. Csak akkor én azt mondtam, hogy most ennek vége, a hangszereimet eladtam a Kisferinek, de hát ugye Pécs nem jött össze, házasság, minden, nem akarok ebbe belemenni. Lényeg az, hogy egyszer csak ott álltam, hogy visszajövök Pestre, telefonáltam ugye a Nováknak a Biharibba, hogy van hely, és akkor volt hely, és akkor ott elindult egy ilyen másik fajta dolog, ugye, hogy most csináljunk egy koncertzenekart, vagy csak kísérjük a táncegyüttest, mert hát ez egy kis anyagi háttér, meg próbatere, meg mindenféle, az nagyon jó volt, hogy volt. Ami azért utána egy pár évre meghatározta az életemet, az, hogy a Széjártó Csaba kirúgta a teljes Mákvirág együttest, ő elhozta a nevet, ők lettek a Kalamajka együttes, miután ő eljött, és hát embereket keresett, akkor összeállt egy Mákvirág együttes a Lengyelfi Miklós, második Lengyelfi Miklós, aki most a KFT-ben basszerozik, a Balogh Kálmánnal, igen, aki akkor költözött fel, mint fiatal cimbalmas Miskolcról. Úgyhogy így négyen évekig együtt dolgoztunk, utazgattunk, az működött. Ezek nagyon bonyolultak, hogy ki mikor, kivel. Lényeg az, hogy megint egy időre abban majdtam, akkor játszottam egy darabig a Basas együttes zenekarában, és egyszer csak az akkor nem régen alakult kamarás együttes megkeresett, hogy álljak be. Ez 84-ben kellett, hogy legyen.
1: Na, azt az egyet például még nem mondtuk el, mert mi tudjuk, de a kedves hallgatók itt a Danko Rádióban nem biztos, hogy tudják, hogy milyen hangszereket adtál el Kisferinek, és milyen hangszerekkel álltál be a kamarás együttesbe, mert hogy énekelsz, azt már hallották, mert direkt olyan felvételeket válogattam eddig a műsorba, ahol te énekelsz, és nagyon jól énekelsz.
2: Köszönöm szépen. Hát ugye az alap a gitár volt, amikor megláttam a tekerülantot, akkor eldobtam magam, hogy egy zenekar önmagában egy hangszerben, úgyhogy én is Bársony Mihály bácsihoz lementem, és akkor nekem is lett egy tekerő. Ugye citerázni az ugye, hát azt mindenki meg tud tanulni, aki egy picit a pengetéshez érzéke van.
1: Bocsánatot kérünk az összes citerástól.
2: Nem azt mondtam, hogy zseniálisan játszani, de minimális szinten igen. És hát nagyon ciki volt egy idő után, mert még olyan is volt, hogy táncházban szégyele bevallani, de székit gitár. Kísértem. Akkor még ilyenek voltak, ezt most felmondani is borzalom. Úgyhogy végül is a Kisferi szerzett egy régi hegedűt, és áthúrozta nekem 3 úros kontrának, és akkor megtanultam valamennyire játszani, amit szintén valamilyen szinten mindenki meg tudta tanulni, akinek egy kis érzéke van a hangszeres zenéléshez. Ha kellett, tamburáztam. Még olyan is volt, hogy kobzáztam, de hát azt nem említeném, azért túl hangsúlyos. Szóval akkor minden bandában volt egy zenebohóc. Tehát a hegedű, a bőgő stabil volt, általában volt egy fúvós, és volt mellette egy ilyen minden húrosan ökörködő ember. 4-5 fős bandák voltunk.
1: A Malév kamarás hány évig tartott? És hogyha én jól emlékszem, akkor az egy jól futó zenekar volt. Rengeteget jártatok külföldre, még lemezetek is jelent meg, nem autentikus táncházi zenét játszottatok, de mindenki ismerte. Volt klubotok is, ha jól emlékszem.
2: Volt táncházunk is, tehát mi játszottunk autentikus táncházi zenét is, de a koncerten nem azt játszottunk, hanem feldolgozást, ma ugye így kell mondani. Mielőtt én oda kerültem, azt hiszem 83-ban alakult a zenekar ezen a néven. Ugye a bajnok Jóska Buráló volt a beceneve, sajnos már nem él. A Zsákai Győző bőgős szintén már sajnos nem él. A Berán Pityu volt a fúvósuk, és a Nagy Balázs volt a brácsás tekerős. Tehát az a bizonyos beosztás, amit én is szoktam másról. Aztán a Balázzsal ott elváltak útjaik, és akkor engem megkerestek. És az bizony eltartott a 90-es évek elejéig, közepéig. Nagyon sokat utaztunk, hát ebbe az is közrejátszott. Nem akarom lebecsülni a zenekar minőségét, de hát sok segítséget kaptunk a Maléftól, tényleg ezt el kell mondanom, bár már régen szegények nem tudnak minket segíteni, mert nincsenek. És a Biharit kísértük, és a Kertészeti Egyetem táncegyüttesét. Igen, futott. Valóban csináltunk egy nagy lemezt, ami hát elvileg Belgiumban jelent meg, de itt vettük föl, ugye a Claude Flagel barátunkkal, a tekerőművésszel. Nek hát csináltunk aztán a Rádió 8-as stúdiójában egy nagy lemeznek szánt, ami végül is kazetta formátumban maradt, megmondva egyiket se tudja senki lejátszani. Igen, nagyon sokat dolgoztunk.

0: történészként végig gondoltad te ezt a korszakot? Akár a saját szerepedet benne? Tehát, hogy mi lehetett annak az oka, hogy ez ilyen sikeres volt? Azt értem, hogy ennek a zenének az ereje a Rolling Stones-éval hasonló, és nagyon sok zenészt az első generációból legalábbis tényleg Jimi Hendrix-től és a Rolling Stones-tól rabolt el a népzene, de azon kívül, hogy társadalmi igény, önazonosságkeresés, de ugyanakkor egy politikai ellenállás is, amit azért szerintem nem mondott ki az induló táncház mozgalom nagy része, és nem tudatosan vállalta ő ezt, hogy ez politikai ellenállást is jelent az adott korban.
1: Pedig biztosan jelentett, hogy akkor nem vállalta, hát persze, hogy nem vállalta. Biztos, hogy volt benne egy az akkori, szintén globalizáló, csak másfelé globalizáló kultúrpolitikával szemben egy igenis identitás keresés. Én nem ezt éreztem a magam részéről, mikor Erdélybe jártunk. Én inkább a dolognak nem a nemzeti jellegét és az etnikai sajátosságát, hanem éppen azt láttam, hogy mennyire rokon és mennyire egymást kiegészítő például az erdélyi román és magyar népi kultúra. És hát egésznek a plebejusságát, hogy alulról jövő, amit nem fölülről diktálnak. Mert ugye én vagyok a 68-as baloldalnak a megöregedett utóda, ki mit látott benne, de mindenképpen ebből indult ki feltétlenül. És nem hiszem, hogy elrabolt minket a Rollingtól, meg a... dehogy raboltak el, hát én azt most is nagyon szívesen hallgatom, mert oda tartozik az egyik oldal, a másik. Hát mi nem azt csináljuk, de ez van.
0: Mozgalom volt ez, de most megint visszavetítünk olyan fogalmakat, amiről nem biztos, hogy mindenki ugyanazt gondolja.
1: Én ezt a táncházakban és a néptánc együtteseknél, az amatőr néptánc együtteseknél is egyértelműen éreztem, hogy közösségbe került az ember. Valahova tartozás, valamilyen közösségbe tartozás. Én még ma is érzem, hogyha valakiről kiderül, hogy táncos volt, vagy most táncos, akkor egészen megváltozik a viszonyunk. Pedig lehet, hogy abszolút ellentétesek a politikai nézeteink, de ismered a izét és tánc, ez ma is létező dolog. És ezek a táncegyüttesek, nem tudom most, hogy van, mert egy idő óta nem nagyon keveredek bele, ezek gyerekkoruk óta közösségben nevelték ezeket az embereket, és ez nem csak arról szólt, hogy egymás között ők összetartók voltak, hanem egy közösségi szemlélete volt. Hát egy szegedi fesztiválon, ahol 10-15 együttes jött össze, mi úgy éltünk együtt, mint a testvérek, miután egyébként versenyeztünk egymással, de hát ezek csoda élmények voltak, tehát ennek a közösségszervező, közösség létrehozó szerepe is nagyon fontos, meghatározó volt abban az időszakban.

0: Jöttöm bejártomba zenés portré műsorunk vendége Pévas János Panyiga muzsikált a beszélgetések között hallott felvételeken a Malév Kamarás Együttes tagjaként.
1: Elhangzott egy név, ki is hangsúlyoztad, hogy ifjú Lengyelfi Miklós, mert hogy a televízióban dolgoztál, népzenei műsorokat szerkesztettél. Hány évig? Nagyon sokáig.
2: Talán hogy 10 lehetett. Ugye amikor Pécsről fölkerültem, akkor hogy kerestem a helyemet, és az első Lengyelfi Miklóst, az öreg Lengyelfi Miklóst ismertük már régről, hát a Röpüly Páva műsorokban mi szerepeltünk, tehát ismertük, mint szerkesztőt, azoknak ő volt ugye a zászlóvivője, és megkerestem pofátlanul, hogy nincs-e valami tennivaló, és akkor oda vett engem ilyen külsős szerkesztőnek, de ezek nem ilyen direkten mondtak, mert akkor én már a Mitsut, már hogy a második Lengyelfi Miklóst, én már régóta már zenéltem is vele azelőtt, akit nyilván úgy ismertem meg, hogy az apját ismertem, és akkor egyszer nem volt bőgősünk, akkor az oda, hogy de hát itt van az én fiam. Ő nagyon meghatározó volt az én életemben amúgy is, mint nagyon jó barát és nagyon jó szakember, nagyon sokat tanultam tőle.
1: A szerkesztői munka az egy kicsit szürke eminenciás feladatok sora. Nagyon sok múlik rajtad, hogy kivel, mikor, hol, mit veszünk föl, de nem a te neved van a főcím végén. Most megrántottad a vállad, nem fontos?
2: A főcím elején van a nevem. Ezért is felejtik a főcím végére, igen, ez így van. Én nagyon élveztem, mert egyrészt ezzel is jobban ráláttam az akkori mozgalomra, ha úgy tetszik. És hát persze az egy nagy szerep, hogy minden együttes hozza neked a kazettáit, egyebeket, mert hát rajtad múlik, vagy te tehetsz valamit azért, hogy legyen filmjük. Egy ilyen fontoskodó szerepet is jelent ez a dolog.
1: Mikor volt ez a 10 év, mert az sem mindegy.
2: Hát a 80-as évek, talán 81-től, vagy 82-től.
1: Mert hogy akkor már a televízióban is lehetett mondjuk adatközlőket, idősmestereket fölvenni, elmenni, ide menni, oda menni, tehát nem legyintettek rátok, vagy rád.
2: Párhuzamos helyzet volt a tiétekkel a Ankó rádióban, mert ott is egy osztályon volt az operett, a népies műdal és a népzene. És hát ezen belül ott állandóan folyt a harc, hogyan legyen az arány, de az egyik első kitalált műsorsorozatom az volt, hogy úgynevezett autentikus adatközlőkhöz, ezt nagyon nem szerettem, de így szokták mondani, elmenni ilyen 5-10 perces kis portrékat csinálni, amikor még nagyon sokan olyanok éltek, akiknek már a nevét is csak legendaként hallja, aki most ezzel foglalkozik. És ennek az egész irányzatnak épp úgy a feldolgozó, mint az autentikus zenét játszó együttes, egy ugyanúgy csinálhattam ilyen 10 perces, 2-3 szám fért bele műsorokat.
1: Ezeket valahol meg lehet nézni? Vagy hogyha lezárult egy korszak, lezárult egy munka, akkor azt mondod, kész, ajtó becsukva, megyünk tovább.
2: Én ezzel erősen így vagyok, de valahol ezek megvannak az archívumban.
0: Ha már archívum, szóljon ismét egy szép emlékeket idéző régi dal az Orfeo csoporttól itt a Dankó Rádió népzenészeket, táncházasokat bemutató portréműsorában, melynek mai vendége Pévas János Panyiga.

0: Mostanában többször találkoztunk több helyen. Tizenévesek, huszonévesek, táncosok, zenészek voltak körülöttünk, és nagyon-nagyon sokan jöttek oda, vagy legalábbis messziről fejjel biccentettek, hogy jó napot kívánok, Panyiga tanár úr. Ők mindezekről a dolgokról tudnak valamit? Mondjuk az Orfeótól kezdődő időszakodról, vagy a Betyár kutatásaidról, aminek egy könyvlenyomata is van, vagy hát fóton tanítasz, és gondolom, hogy a saját könyvedből is tanítasz.
1: Egy könyvemről tanítok, amit arra írtam, hogy legyen tankönyv a néprajzi csoportoknak az oktatásához. Nem szoktam én ezekkel dicsekedni időnként, hát persze, hogy egymástól tudják, hogy ja, hát a zenész, és akkor megkérdik, és akkor, de ezt én igyekszem elkerülni, az óra nem erről szól, én néprajzot, folklór ismeretet pontosabban tanítok. Ez úgy alakult ki, hogy amikor elkezdődtek az első táncházvezetőképző tanfolyamok, ugye még a Népművelési Intézet szervezte ezeket. Dömötör Tekla néni, az én kedves professzorom, őt kérték föl, hogy a szokásokról tartson órákat, és ugye a második vagy harmadik óra után, ez ott a Villányi úton volt a Kertészeti Egyetem akkori épületében, mondta, hogy hát csinálta fiam, mert engem ez fáraszt. És akkor úgy elkezdtem, ide mentem, oda mentem, akkor tartottam itt órát, ott órát. Úgyhogy végül is úgy alakult a dolog, hogy nagyjából egy időben szólt szegény Zorándi Maria, ugye, aki szintén már meghalt, az akkori tanszakvezető a táncművészeti, akkor még főiskolán, most már egyetem, a néptánc tagozat vezetője volt, hogy ott is be kéne vezetni azt, hogy folklórismeretet is tanuljanak, a gyerekek ne csak ugráljanak, hanem látják ennek a néprajzi hátterét is. Nagyjából ezzel egy időben Varga Zoliék, aki ugye a Bartók együttes vezetője volt, akkor fóton laktak a feleségével, és ez 90-es évek elején volt, 93-ban talán. Fölmerült, hogy létre kéne hozni egy olyan szakközépiskolát, ahol a szakmák, népművészeti szakmák, szövés, fazekasság, viseletkészítés és néptánc, és erre ráépíteni egy intézményt, amelyik népművészeti szakközépiskola címen aztán megalakult. Az András Lajú Berci volt akkor a miniszter, és ez azóta is működik, most lesz a 25. tanévünk, és ide engem hívtak az Zoliék, hogy akkor csinálja meg a néprajzi folklórismereti tanmenetet, tanrendet, és hát azóta ott tanítok, és nagyon élvezem.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy te ezt szereted?
1: Nekem el kellett volna mennem nyugdíjba, de kérvényeztem, hogy ne. Igen, kicsit pótolja a színpadot, ugye én már elég régóta nem zenélek, az exhibicionizmusnak nagyon jót tesz. Azt szoktam mondani, hogy ez egy abszolút főszerep, 45 perces felvonás.
0: Meg tudod óvni a fiatal generációt attól, hogy ők is újra és újra feltalálják a spanyol viaszt? A mozgalom történetét, a néprajzi alapismereteket, egy csomó mindent tudniuk kell ahhoz, hogy valóban alkotni tudjanak majd, akár kézzel, akár lábbal, akár hangszállal. Azt akarom kérdezni, hogy a mostani generációt hogy látod?
1: Először is csak találják fel azt a spanyol viaszt simán, amennyire lehet, meg kéne őket óvni a nagyon nagy marhaságoktól, amiket mindenki elkövet egyébként, az is hozzátartozik. Hogy látom a mostani generációt, hát ez igazságtalan lenne, ha bármiféle kritikával élnék, meg hogy mi az, hogy mostani generáció, mostani zeneakadémistákra gondolsz például, vagy...
0: Vagy a fóti középiskolásokra, akikből nem biztos, hogy zeneakadémista lesz, de egy értő közönség, ami talán még fontosabb, mint a jéghegy csúcsán az a néhány művész, akit el tud tartani ez a szakma, mert azért ezt is figyelembe kell vennünk.
1: Teljesen egyetértek, tehát itt nem az a lényeg, hogy csak is hivatásos táncosok jöjjenek ki a szakképzés után, hanem olyan kulturális háttérre rendelkező emberek legyenek, akik aztán ezt nem csak közönségként, hanem nagyon sok más szerepben is tovább tudják vinni. Igen, sok gondot látok, de ezt gondolom minden öregedő ember elmondja. És erről nem a gyerekek tehetnek. Tehát nem arról van, hogy ők hülyébbek, mint az előző társaság volt. Teljesen eltűnik lassan az olvasottság, a háttérműveltség. És már lassanként az írástudás is. Tehát valami elképesztő szintről kell elkezdeni. Nem tudok igazából szárnyalni az ilyen zseniális néprajzi elméleteimmel, mert nem tudják, hogy milyen országokkal határos Magyarország. És ez nem a fóti gyerekekről szól, és nem az ő butaságuk, mert a főiskolán felvételén se tudják az érettségizett majdani hivatásos névtáncosok. Valami olyan szintű műveletlenség uralkodik az országban, amennyire én látom, ami sokkal messzebb mutat, mint ez az egész népművészet és néptánc és egyebek.

0: Legyen egy kicsikét pozitívabb a jöttömbe jártomba portréműsor befejezése, bár igazad van, sajnos azt kell, hogy mondjam, de lehet, hogy ez a korunkból adódó egyetértés. Melyik a kedvenc betyárod? Na, tudom, hogy az ilyen kérdéseket nagyon nem szereted, és egész este azon gondolkodtál, mielőtt reggel fölkeltél és eljöttél erre a beszélgetésre, hogy csak ilyeneket ne kérdezzen, de megkérdeztem.
1: Hogy melyik a legszimpatikusabb, a valódi életútja, vagy a lépköltészet alapján, ez nem mindegy.
0: Van arra időnk, hogy mindkettőt kifejtsd 5-5 mondatban.
1: Egyértelműen a legszimpatikusabb a Patkó János, akit Tóthnak hívtak egyébként, Somogyi volt. Magyarországon az ő tevékenységében érhető tetten egyértelműen az a bizonyos Robin Hood-i dolog, hogy a szegényeket védi a gazdagoktól. Nem olyan direkten persze, hogy amit elvesz a gazdagtól, azt odaadja a szegénynek, de nagyon sok minden nyoma van annak, hogy benne élt egy ilyen életérzés, hogy neki a szegényeket kell védenie, és a gazdagok az ellenségei.
0: Mert hogy te azt is feltártad kutatásaid során, hogy milyen valódi történet

0: Szerintem ugye az első betyár, akivel én találkoztam, az a Fábián Pista volt, ugye a Fábián Pista nótája, amit én még anyámtól tanultam. Nem azért, mert ő vidéki lány volt, mert nem volt az.
1: Hanem azt mindenki tudta?
0: Hát igen, mert a Nékoszban a 40-es évek végén az egyik legnépszerűbb nóta volt, hogy nem megyek el német katonának, meg nem engedem levágni a hajamat, és nem fogom a császárt kiszolgálni. És azután, ahogy ebbe beleástam magam, találkoztam ennek a balladának a millió változatával, úgyhogy nekem az a nótám, ugye, bár, hogy engem hívnak fel, Fábián Pistának pedig nem is úgy hívnak. Ugye ő különben is egy nagyon érdekes figura, mert valószínűleg az egyik lehetséges alak, akire igaz az a nemzetközi legenda, toposz, ha úgy tetszik, hogy vannak ilyen énekes verselőbetyárok, akik magukat megéneklik, és maguk is zenélnek, és énekelnek. Arany János közölt két verset, amit állítólag a Fábián Pista diktált le a Síralomházban, mielőtt felakasztották.
1: Akkor a lehető legjobb muzsika műsorunk végére az Orfeótól a Fábián Pista, nem?
0: Tőlem az is lehet.

0: Mai Jöttön be jártomba című műsorunkban egy 2018-ban készült beszélgetéssel az augusztus 5-én életének 74. évében elhunyt Pévas János becenevén Panyigára emlékeztünk. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti önöket Bánáti Bence. Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölt a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az állam

0: fő jogköreit gyakorló házelnök. Orbán Anita külügyminiszter, Károl Navrocki lengyel államfő és Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter is. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Kiterjedt légi csapásokat hajtott végre Izrael északa Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah tegnapi drón támadásaira, melyekben 3 izraeli katona megsebesült. A zsidó állam hadserege közölte, a válaszcsapások egyik célpontja a síta terrorszervezet egyik magasrangú parancsnoka volt, akit megöltek. A hétvégi izraeli támadásokban összesen 11-en haltak meg. Libanon szerint Izrael megsértette a júniusban kötött tűzszüneti megállapodást, míg a zsidó államvezetése azt állítja, a Hezbollah támadása jelentette a tűzszünet megsértését. Románia megvédi a légterét, szövetségesei pedig mellette állnak, hangsúlyozta a bukaresti védelmi miniszter, miután hajnalban egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as spanyol vadászgép lelőtt egy Románia légterébe behatoló drónt. A pilóta nélküli szerkezet Moldávia felől érkezett, a roncsok az ukrán határ közelében lakatlan területre zuhantak. Az elmúlt időszakban a román hatóságok egyre gyakrabban észlelnek légtérsértő drónok. Május végén egy robbanótöltettel felszerelt eszköz egy galaci panelházra zuhant, több civil megsebesült. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. A felhívás célja, hogy támogassa a honvédség utánpótlását. A szakképzésben tanulók 160 ezer forint, még az egyetemisták 270 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak, de azok, akik tartalékos szolgálatot is vállalnak, ennél magasabb összegre számíthatnak. Pályázni szeptember végéig lehet, részletek a kormány honlapján olvashatók. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Krista hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül, a legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Danko Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beltrix.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben ma is az elmúlt esztendők legjobb, legemlékezetesebb koncert pillanatainkat idézzük fel. Már is Farkas Zsozikát halljuk, akit a Dankó Rádió magyar nóta díjával 2025-ben tüntettünk ki. A Vett a rózsám piros sejem viganót én nékem című dal hangzik el már is Dóci József tollából. Nagy bajomé Dankó klubunkról hoztam el Önöknek ezt a remek felvételt, melyen Csóka Gyula és Cigány zenekara közreműködik. Aztán a Csak úgy mondom magának című csárdást Rigó Mónika nyújtja át Önöknek Hankó József zenekarának oldalán. Hallgassuk meg, jó rádiózást kívánok!

sorsejem vigan nógmásinkat, bársonyra a szerelmetes valamit.

0: Rádió Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: És most a Cirkusz Hercegnő című nagyoperetből hallgassuk meg a Kislány Vigyázz című betétdalt. Laki Péter énekel a Budapesti Operett Színház művésze ifjabb Serközi Lajos cigányzenekarával. Ezt az igazán jó hangulatú felvételt Dunaszerdahelyi előadásunkról hoztam el önöknek, aztán Bokor János is dalra fakad, Martonvásári Dankó klubunkról, Miskolci Balogh Zoltán és zenekarának kíséretével felcsendül a Nem vagyok én már az, aki voltam című Erdélyi Mihály szerzemény. Fogadják sok szeretettel!

Sánta Zsolt, Gáspár Ani és Bányai Márton rádió felvételeivel folytatjuk műsorunkat. Három gyönyörű magyar nóta sorakozik fel egymás után. Elsőként Nádor József és Magyar Ádi Jenő szerzeményét halljuk, melynek címe Kár valakit visszahívni hazug szóval. Aztán a Lenna falu végén Nem füstöl a kémény és a Szép a babám fekete szeme, valamint a Már én többet a főutcán végig menni nem merek című klasszikus magyar nótát halljuk itt, a Magyar Zene Rádiójában.

0: Dankó Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál Budai Beatrix. A Künna pusztán szántok vetek című Bodrogi Zsigmond szerzeménnyel indul a soron következő zenei összeállítás. Magyar nótákat hallunk. A mi mozog a zöldleveles csipkebokorban, a Hortobágyi halastónál az Egy cica, két cica és a Horgosi csárda című csárdásokat Kolostyák Gyula után előadja Virág József, Domoszlei Sándor és Bohács István. A zenekarokat Balázs Tamás, Hankó József és Berki Péter prímás vezeti.

az embernek, az is sok már, ha egy asszony kommandíroz benne. Jobbra-barra regulálsz a 13 fehér.

0: mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Én nem tudom, mi lesz a holnapom, de büntetésem büszkén vállalom. Ugye ismerős ez a mondat? Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményében hangzik el, melynek címe A legtöbb ember ott hibázza el. Hallgassuk meg Bodrogi Gyula színművész előadásában. Zongorán közreműködik Kovács Erik, a doboknál Adamec József. A cigányzenekart Tordai Zoltán prímás vezeti. Ez egy emlékezetes tankóklubunk volt. Fogadják sok szeretettel 2019-ből tehát Bodrogi Gyula produkcióját, majd a Nem mondhatom el senkinek, hogy merre járok című Horváth Jenő, Rákosi János és Bíró Attila szerzeményt Gyémánt Valentin nyújtja át a Dankó család tagjainak, szintén Tordai Zoltán és cigányzenekara kísér majd.
2: A legtöbb ember ott hibázza el,

0: Egy visszaútnak mindig lenni kell. Talán most nem hibázom.
1: Danko Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Danko Rádióban.

Kis Zoltán körmendi Dankó klubunkon megidéztem Jávor Pál szellemét is, hiszen a De szeretnék című csárdást leginkább az ő előadásában ismerhetik a Dankó rádió hallgatói, de most már Kis Zoltán előadásában is fellelhető ez a népszerű csárdás. Hallgassuk meg Hankó József zenekarának kíséretével, majd Johannes Brahms 5. magyar táncát, akarom mondani Kéler Béla is Adorján Sándor szerzeményét, a Csendül a nóta című dalt Somogyi Erika adja elő Johann János zenekarának oldalán. A dalcsokrot az Ima a hazáért című gyönyörű fohásszal indítjuk, Újvári Marika énekel, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kísér.

0: Rádió.hu Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Hacacáré erre, hacacáré arra. Ez lehetne a Dankó Klub előadás sorozatunk mottója is, hiszen már bejártuk Tolnát, Baranyát, jártunk határon innen és túl. Számos előadással szórakoztattuk már a Dankó családtagjait, mint például Gyulán, ahol a Hacacáré című dalt a Cigányprímásból Simon Boglárka és Jenei Gábor adta elő Hankó József zenekarával. Ezt halljuk már is, majd a Hat napóta szólanóta című csárdát, de akkor már Szöllősi Emese énekel.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Juhan János cigányzenekara muzsikál. Köszönöm, hogy velem tartottak. Remélem találkozunk egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt a Dankó Extrában, vagy leghamarabb a déli harangszót követően a hírek után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Ott várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. További kellemes szép hétvégét kíván Önöknek a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!
1: Dankó Rádió. A Magyar Zene Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti Önöket, Bánáti Bence. Felteltően elaludt annak a zarándokokat szállító lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölt a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 embert szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Az M3-as érintett szakaszán már feloldották a pályazárat. Részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogköreit gyakorló házelnök, Orbán Anita külügyminiszter, Karol Navrocki lengyel államfő és Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter is. A magyar és a lengyel diplomácia

0: Már éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentés alapján Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Befejezték a műszaki mentést és helyreállt a közlekedés a tegnapi galgagutai vasúti baleset helyszínén. A nógrádi településen egy fénysorompós átjárónál egy autó és egy vonat ütközött. A becsapódás erejétől a vasúti motorkocsi egyik tengelye leszaladt a sínről, az autó pedig fennakadt a vonat ütközőjén. A gépkocsiban utazó 5 emberből egy felnőttet és 2 gyermeket súlyos, egy másik felnőttet és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel vittek kórházba. A vonaton utazóknak nem esett bajuk. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen, a baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réfülöp és Badacsony-Tomaj között az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. Végül pedig a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati, északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a Nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Ha az ember nem arra gondol, hogy milyen szomorú, amit naponta megél, akkor egészen nagy kabaré lehetne a saját életünk is. Gálvölgyi János, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. augusztus 16-án vasárnap is jó ebédhez szól a Nóta. Kellemes időtöltést kívánok a Magyar Zene Rádiójával. Már is a Répa Retek Mogyoró, majd az Egy kicsi ház van a domb tetején című csárdást halljuk. Rózsos István után Bangó Margit énekel. Tartsanak velünk!

édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, a csuda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk sül újból a targarét. Mindenütt orgona, illat a fák, ott csúg a fülembe, hogy szeretsz.

0: ciocă, asta-i și pe afară. Mare zopi și la pământa tăiem, erau la glidea și oprii de el.
1: Kovács Lajos és Bicskei Dániel közös szerzeménye az Él a Magyar Mindörökké című dalt halljuk most itt a Magyar Zene Rádiójában, amikor is Csóka Gyula vezeti Jónás Géza zenekarát, előadja Szeredi Krisztina, majd Csík József, Nógrádi Tóth István és Szóka Júlia felvételeivel folytatjuk a sort, valamint a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben, az Após köszöntő és a Csicsak rózsám hallod című magyar nótával.

sorsra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a

A folytatásban a Liszt-díjas énekművész Pándi Piroska előadásában két gyönyörű hallgató is felcsendül, menj csak tovább az utadon, és amikor majd nem leszek már címmel, kísér ifja Berki Béla zenekara. Aztán besétálhatunk együtt a patikába, hogy megnézzük, a patikárus milyen huncut kenceficét kever. Dóka Zsuzsa meséli majd el ezt a kedves történetet ifjabb Sánta Ferenc zenekarának oldalán. Aztán Koltai Lászlót halljuk, és Nádasdi Lászlót, valamint a Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány és a Bátaszéki ropogós című csárdást. Fogadják sok szeretettel!

volò.

vilein vorotai, kontra gott braho, vos orkai.

Vadász Zsolt a Gyöngyvirágos kis kertedben című dalt adja elő a folytatásban, aztán Hajnal Nikolett előadásában felcsendül a Sírdogál az őszi szél című Leszler József és Bicskei Dániel szerzemény, majd a Hajlik a rózsafa és a Ha madárka száll az ágra című csárdást előadja Tolnai András, majd Nemes Ildikó.

0: Színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ha élik a rózsafa, ha élik a lány, tánc a pergül.

És most, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban két vidám csárdást hallunk. Egyben szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Már is az első csárdás a vásárhelyi híres promenádot említi. A promenád szó francia eredetű és díszes sétányt, korzót jelent. Olyan helyet, ahol a régi időkben az emberek esténként találkoztak, beszélgettek, zenét hallgattak, és sokszor éppen ott szövődtek a szerelmek is. Hódmezővásárhely egykori promenádja messze földön híres volt, ezért a nóta is ezt a hangulatos békebeli korzót idézi fel. Hallgassuk meg Kós Éva és Buta Árpád Attila előadásában Kísér Jónás Géza zenekara, majd Szigeti Fercsi tánccsárdásokkal szórakoztat minket itt a Dankó Rádióban.

benne a vegya, mégsem leszek a császár katonája. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne a vegya.

0: Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője nem más, mint Szentirmai Ákos, kinek számos nagy örökzöld slágert is köszönhetünk, zeneszerzőként is tevékenykedett, valamint kiválóan zongorázott, előadó művészeket kísért, táncdalénekeseket, nótaénekeseket, színészeket kísért. Most a folytatásban ő maga mondja el, hogy melyik a kedvenc magyar nótája.
1: Imádtam a nótaénekeseket kísérni, tényleg imádtam, minden nótát ismertem, tudtam, és ami legjobban tetszett, esik eső sűrű cseppje, nem tudom most hirtelen folytatni, de nagyon, nagyon szeretem, ez egy három verszakos magyar nóta, hát 81 évesen már nem ugrik be a szövege, de ezt szerettem, de nem tudom elmondani a szöveget, de gyakorlatilag mi, ha itt leülnénk egy boros asztal mellé, mindent tudnék énekelni.
0: Már ezt is tudjuk, kedves hallgatóink, Szentirmai Ákos kedvenc nótája az Esik eső sűrű cseppje című dal, vagy ha úgy tetszik, Száz szál gyertyát. Karcagi Nagy Zoltán előadásában már is lejátszuk önöknek, illetve Szentirmai Ákosnak, ifjabb Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara kísér, majd Nagy Ibolya, Vörös Edit és Reményi Sándor énekel. A szép nótát követően a Valamit súgok magának, a Rózsafámon Rózsabimbó és a Minek a szőke én nékem című klasszikus magyar nótát halljuk itt, a Dankó Rádióban.

Lakatos Miklós és a zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, de folytatjuk műsorunkat 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti önöket Bánáti Bence. Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot azonban továbbra is zárva tartják. Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba Mezőkeresztesnél. A jármű 59 utasa közül 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A magyar és a lengyel diplomácia már éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A tragikus baleset után részvétét nyilvánította több politikus, együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Magyar Péter miniszterelnök, a kormány több tagja, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogköreit gyakorló házelnök, több ellenzéki politikus, közöttük Vitályos Eszter, az országgyűlés fideszes alelnöke, és Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a Mi Hazánk elnöksége, valamint Károly Navrocki, lengyel államfő, és Radoszláv Sikorszki, lengyel külügyminiszter is. Kiterjedt légi csapásokat hajtott végre Izrael északa Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah tegnapi dróntámadására, amelyben 3 izraeli katona megsebesült. A zsidó állam hadserege közölte, a válaszcsapások egyik célpontja a síta terrorszervezet egyik magasrangú parancsnoka volt, akit megöltek. A hétvégi izraeli támadásokban összesen 11-en haltak meg. Libanon szerint Izrael, a zsidó állam vezetése szerint azonban a Hezbollah sértette meg a júniusban kötött tűzszüneti megállapodást. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Szkíros szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást

0: 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott területet nem érint a veszély. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai egésznapos rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be, összesen 70 kiállító részvételével. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon rendezik meg az Artisan Design vásárt is, ahol kortárs tervezők ruháit, táskáit, ékszereit és kiegészítőit kínálják. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Végül az időjárásról. Változékonyra fordul az idő, késő délután északon megnövekszik a felhőzet, estig nyugaton, éjjel az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a kezdeti gomoly felhős napos idő után szinte az egész országban kialakulhat eső, zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében megerősödik. Éjszaka 15-22, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Továbbra is itt a Dankó Rádióban Jó ebédhez szól a nóta. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A Szép a rózsám nincs hibája című csárdást ezúttal Mészáros János Elek előadásában halljuk, majd egy névnapi köszöntővel Petrik Balázs lép fel képzeletbeli színpadunkra. További kellemes időtöltést kívánok!

sose tud, hogy mi a búg, soha se négy szomorú, én még vagy 120 évig. Mint a mezők virága, íjon élted világa, szép legyen mind.

0: szerveden sok szerencse kísérje.
1: Kíváncsi vagyok, kitalálják-e, hogy melyik fűszernövényről beszélek most. Könnyen termeszthető a kiskertekben, napos vagy félárnyékos helyen szépen fejlődik, és levelei folyamatosan szedhetők. Friss, üde, enyhén fűszeres ízével, levesek, főzelékek, húsételek és saláták elmaradhatatlan ízesítője. Emellett C-vitaminban gazdag, értékes antioxidánsokat tartalmaz, a népi gyógyászat pedig régóta emésztést segítő és enyhe vízhajtó hatása miatt is nagy becsben tartja. Igen, ez a petrezselyem, melyről a soron következő zenei összeállítás legvégén Pataki István énekel. No, de előtte még hallgassuk meg, a zöldbe borult nyár elején az Elmegyek a tengerszélre, az Egyasszonynak 9 a leánya és a 2 hold földje című magyar nótákat is. Talabér Erzsébet után Szentendrei Klára, Mészáros András és legvégül Pataki István énekel.

0: is csak reggel szoknom.
1: Tele van a csipke bokor virággal, ez a nóta indítja a soron következő dalcsokrot, asztali muzsikával megyünk tovább, Jeremiás Béla és Cigány zenekara játszik.

A Rózsaszeg fűrezed a Viola című csárdás is megtalálható Kalina Enikő repertoárján, sőt, mi több, el is énekelte egyik korábbi Dankó klubunkon 2015. januárjában a Thália Színház mikroszínpadán. Hát hallgassuk meg, kísér Lakatos Miklós és Cigány zenekara.

0: a szeméből, tehén nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Egy újra digitalizált gramofon felvétellel kedveskedünk Önöknek a következő percekben, Nagy Izabella előadásában Toki Horváth Gyula zenekarának kíséretével felcsendül a Cserebogár, Sárga Cserebogár című dal, majd Csala Judit, Szilágyi Sándor és Miklós József énekel. Elhangzik az Érika Hajlika búzakalász, a Nem loptam én életemben, a Cigányok sátora és a Szép a szőke, Szép a barna című magyar népies műdal. Fogadják sok szeretettel!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon

0: plegeis en fort i roito i de su nerissia fuoi to voivo neguem volundi o ciuco soiaco zipo zica zipo morno mindoloso cuoriciumi zive di corra e chin voi di carre voi di corro zipo zica zipo morno leite leggi quin quin.
1: A következő dallam is bizonyára sokak számára ismerős lesz, hiszen a legendás francia film a házi buli egyik legismertebb betétdala csendül fel Berki Péter cigány zenekarának előadásában. Az 1980-ban bemutatott film indította el Sophie Marceau világhódító pályafutását, és egy egész nemzedék első szerelmeinek, barátságainak és kamasz éveinek meghatározó mozia lett. A film zenéjét Vladimir Kozma szerezte, a világ kérő Reality című dalt pedig Richard Sanderson énekelte. Ez a romantikus melódia Európa szerte slágerré vált, és máig a 80-as évek egyik legismertebb filmzenéje. Itt jegyezném meg zárójelben, hogy ez volt az első könnyű zenem a sok klasszikus mellett, amit tizenéves koromban megtanultam zongorán játszani. Most pedig hallgassuk Berki Pétert és cigány zenekarát itt a Dankó Rádióban.

0: továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk már is Szegedi Csabát és velő Gabriellát, valamint a Sárga a Csikó, Sárga a Nyereg rajta és a Tagadom Tagadom című csárdást.
1: Sárga a Csikó, Sárga a Nyereg.

már csak két énekes felvételre maradt időnk vasárnapi műsorunkban. Farkas Zsolt egy őszi estéről énekel, Szalai László egy bizonyos rózsabokorról.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot ugyanakkor még továbbra is zárva tartják. Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba a Mezőkeresztesnél. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A könnyebb sérültek hazaszállítására mentesítő busz érkezik Lengyelországból. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Magyar Péter kormányfő telefonon beszélt Donald Tuskkal, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival a magyar kormány több tagja, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogköreit gyakorló házelnök, több ellenzéki politikus, közöttük Vitályos Eszter, az országgyűlés fideszes alelnöke, és Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A Mi Hazánk elnöksége, valamint Karol Navrocki, lengyel államfő, és Radoszláv Sikorski, lengyel külügyminiszter is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A hatályos jogszabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, ezt közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Idén is a Szentendrei Skanzen adott

0: otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe, a nemzeti ünnepen ingyenes lesz a belépés. Végül a várható időjárásról. Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik, hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet, nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Remélem, nagyon kellemesen telik a hétvégéjük. Szeretettel köszöntjük az Ábrahámokat névnapjukon, és azokat, akik augusztus 16-án születtek. A szerkesztő ma is Nemes Niki, a hangmérnök Fúti Tamás. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves kéréseiket. Domján Mihályné Kerecsenden szeretné hallani az egyik legnépszerűbb nótát. Karcagi Nagy Zoltánt Hankó József zenekara kíséri, Paprika só.
3: Paprika só, szó, ami szó, én vagyok csak te, hogy...

édesanyám, kedves anyám, el még én a szerelőm után. Miért hideget, hogyha szeret, gyógyítsa meg fájó szívemet, nál nekem százszor is meg.

0: anyám, kedves anyám, egyszer tán, csak igaz lesz talán.
1: Sárbogárdon Varga János szeretné meghallgatni a következő dalt. Vörös Sári énekli. Öreg idő, szálló idő.

Budakeszin Daka Bélánénak és édesanyjának névnapjuk alkalmából erőt, egészséget, hosszú, boldog életet kíván Magdus Mernyéről, Kovács Lajost Balog Albert zenekara kíséri, Piros Szegfű Csokorba.

rosszeg főcsoporba, város lesz majd az életünk somorba. Szebben ragyog a két szeme, úgy érzel, mikor ajka édes csókot ad néked. Rosszeg főcsoporba, város lesz majd az életünk.

0: szegfő csokorba, így lett páros az életünk somorjukba. Megöleltem, nem várattam sokáig, ezer csókját visszaadtam hazáig. Piros szegfő csokorba, így lett páros az életünk somorjukba.
1: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
2: Nyekhát hazai erősfenyő idősebb otthonából beszélek, és szeretném kérni Balázs Palinnak azt a számát, hogy édes Istenem, fogd a kezem. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Köszönöm a hívását, és szeretettel küldjük önnek a dalt. Balázs Pali énekel, Istenem segíts nekem. Isten!

Szászalombattáról Domokosné Erzsike kérte a következő nótát, Farkas Rozikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Nyisd ki anyám a virágos ablakod.

Szentendrén Kapi Gáborné Gizikének születésnapja alkalmából kíván jó egészséget, sok örömet, boldogságot, vidámságot családja és barátai körében Irén és Jenő. Kapi Gábor énekel, kíséri Han János zenekara, Diák kislány.

Onodiné Marika édesapját szeretné meglepni a következő nótával, Jászberényben, Hámori Imrét Farkas József zenekara kíséri, Csendesen, csak csendesen.

0: Rejtere, ám se hederi tordítsen.
1: Ugának, Halászné Katalinnak sok szeretettel küldi a következő dalt, Gyöngyike 60-ból, Melis Györgyöt, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Zöld a kukorica, Kati.

0: kell rukkolni, Kati.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szentirmai Ákos zeneszerző kiváló szerzeményeiből válogatunk. Sok-sok lemezt írt nagyszerű színművészeknek. A most következő felvételen Tolnai Klári és Mensáros László énekel. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban?

Egyedné Irénke kötegyánban szeretné meghallgatni a következő nótát. Mozsár Imrét Horváth Imre zenekara kíséri, Sárga Rigó.

0: a szkanya könyvi hivatalba elballagnál, sárga aligó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volt hajó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, a szkanya könyvi hivatalba elballagnál, sárga aligó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volt hajó.
1: Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Jurecz Pálné Tarnai Kis Lászlótól kért egy nótát, Monorról. Nyári László zenekara kíséri ennek a kislánynak.

Cseperre Cépán Máriának küldi a következő dalt Nagy István, az Apostol együttes játszik, Út, ahol már régen jártam.

Rédacsi Imrének Hévízre testvére küldi a következő nótát, s kíván minden jót, Kis Károlyt Kozák Gábor József zenekara kíséri, Badacsonyi Kéknyelűt.

Vada sölik kékjelű, finom drága jógrenő, itt a veste. Kilenc rajkó hegedül, egy kis lány meg belepült az ölembe. A húr pattan, a csók csattan, a kékjelű jó kedünket tetés.

0: col polvere sulla sua per un etico e ti basta di fuoco puttana.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Burján Imréné vagyok Mátyásdombról. Szeretném köszönteni férjemmel együtt Vasas János kis tartsán idős korára kívánunk neki. Nagyon jó egészséget és gyógyulást kívánunk neki. Ezt a nótát küldjük neki. Öreg prímás tégy hangfogót. Mátyásdombról Imre és Ibolya. Köszönöm szépen.
3: Örömmel adjuk át Jákó Vera énekel, Kísér Magyar Imre zenekara.

Édesanyjának, Bőtiné Etelkának, Solti Károlytól küld egy nótát, Nyírmeggyesre, Katalin. Kati Horváth Lajos zenekara kíséri, Hull az eső, nagy a sár.

0: viața poșor, e ca zi șmerciu, perciu, piacere. Dacă te-ai făcut sărate, e bătă ceapte ca de cacere.
1: Ságodi János Lentiben szeretné meghallgatni a következő dalt, Gergely Anna az előadó, Cinege, cinege, cinege madár.

0: sokan nedves ég a Dunán.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: Budapest a Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ricó Emiliának Balatonfüredre János küldi a következő dalt sok szeretettel. Feng Jiao Ferenc énekel, Csak egy tánc volt.

Hancsárikné Piroska Salgótarjánban várja a következő nótát. Kállai Borit, Jónás Géza zenekara kíséri, egyetlen egy boldog percre.

Csalogató dalcímek műsorunk következő órájából. Országúton hosszú a jegenye sor, a csillagok örökké élnek, úgy szeretném meghálálni. Ugye velünk tartanak a hírek után is. Addig Salasovics Norbert zenekara játszik.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Testvérharc, széthúzás, melviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették, a sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a kárpátaljai vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesóvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni, már az utómunkálatoknál tartanak. A kiégett ajnövényzet országszerte több helyen lángra kapott, tűzoltók dolgoznak Csányon, illetve Sárbogárd és Rétszilas között. Korábban Tokod és Tát, valamint Győr-Szemere közelében volt tűz. Aknaveszély nehezíti egy erdőtűzoltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért biztonságos helyekről, köztük egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. Három napja nem sikerül megfékezni a délnyugat-franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Lánd megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. A tűz megfékezésén fél ezer tűzoltó dolgozik, munkájukat helikopterrel is segítik. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített, mintegy 400 ember visszatérhet az otthonába. A tűzoltók dolgoznak a lángok oltásán és a már eloltott területek hűtésén. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte Antonello da Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Végül az időjárásról. Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet, és eleinte nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar.

0: Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Puskás Zoltánnak testvére nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt születésnapja alkalmából Győrbe. A Tátrai Band játszik, Hajnali szél.

Szolnoki Pálnénak névnapja alkalmából minden jót kíván szeretettel családja és a régi szomszédok. László Imrét Kócé Gyula zenekara kíséri. Volt nekem egy fehér szárnyú bóbitás galambom.

0: as an opilago.
1: Berta Sándornak Makóra sógornője küldi kedvenc nótáját, Bősi Szabó Lászlót Bangó János zenekara kíséri, az asszony, ha veszekszik.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretnék egy üzenetet küldeni dr. Hegedős Bence és Kálmán Bianca Klaudiának házasság kötésük alkalmából és Bianca születésnapjára. Hosszú boldogságban eltöltött békés életet kíván Kecskemétről Szurok mama és papa, két kis arany karikának csodása varázsa. Üdvözlöm a stáb minden dolgozóját, köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Nagyon kedves és örömmel adjuk át az üzenetét. Dóri József énekel, kísér Járóka Sándor zenekara.

Édesanyjának, Pajorné Marikának Szexárdra sok szeretettel küldi egyik kedvenc dalát, Emese. Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Budai Sándor zenekara, Mariska néni, Domonkos bácsi.

0: Bognár Imrének és feleségének, szomszédasszonya küldi szeretettel egyik kedvenc közös nótájukat, Újvári Marikát Balázs Tamás zenekara kíséri, Országúton hosszú a jegenyesor.
1: Országúton hosszú a jegenyesor, hosszú a jegenyesor hazáig. Csizmán

0: Hallgató Rádió kívánság műsorát hallják. Kedves hallgatóink, szentirmai Ákos szerzeményeiből válogatunk ezen a hétvégén, melyek között az egyik legszebb a Csillagok örökké élnek című, melyet Rutkai Évától ismerünk. S hogy hogyan készült a felvétel, ezt a megrázó történetet a szerző meséli el.
1: A Rutkai Éva már nagyon beteg volt. És bementem hanglemezgyárba, és udvarisan megkérdeztem, hogy annyira beteg az Éva, és ennek nagyon jó volna lelkileg, volna egy feladata. Azt mondja, Ákos, ha meg tudja szerezni, nagyon nagy örömmel. Fölhívtam ma az Évát, nevemet már ismerte, csinálna velem egy nagy lemezt. Azt mondja, örömmel. És akkor elkezdtem azokat csinálni. Na most itt hadd ugorjak egyet. Én a Törökvészi úton laktam, az Éva pedig a Endrődi Sándor utcába, tehát majdnem úgy gyalog távolságra. Mi legyen a lemeznek a címe? Kicsit a Latinovicsra utalva, kicsit őrá. A Halmány és Annyival írtunk egy számot, direkt az Évának. A címe az volt, hogy a Csillagok örökké élnek. Rázongoráztam, akkor még csak kazetta volt, kazettára, és nehogy meggondolja magam, bedobtam neki a levélszekrénybe. Ahogy bedobtam, akkor már megijedtem, mert ez annyira vagy a Latinovicsról, vagy őróla, vagy mindkettejükről szól, mondom ebből. Lehet, hogy ez volt az első és az utolsó dolog, hogy velem szóba állt. Eltelt egy óra, és hívott telefonon, azt Ákos, nagyon köszönöm, tetszik, legyen ez a szám, a lemeznek a címe. Elkezdődtek a lemezfelvételek, alapok fenn voltak, és jött a ráéneklés. Az Éva már nagyon-nagyon beteg volt, rettentő sokat köhögött, hangja se volt olyan nagyon stabil, elkezdte ráénekelni a dalokat, és én húztam alasztottam, hogy tegyük a végére a Csillagok örökké élnek, hogy szóljon. Utolsó felvétel, elkezd énekelni, köhögés, valameddig eljutott. Most aki nem tudja, ez úgy néz ki, hogy ott van, mit ami 24 sáv, abból 12-t elvett a zenei alap. Mondtam, hogy le ne töröljétek, újból kezdjük, ameddig eljutunk. Elkezdte énekelni, kicsit tovább jutott. Nem tudta befejezni. Nem mondom el hosszan, körülbelül 12-szer vágtunk neki. Én már rosszul voltam, hogy pont a címadódal nem lesz meg a lemezen. És 12 mind fel lett véve a különböző hibákkal, és mondtam a hangmérnöknek, apa, most ne jössz, és ebbe csinálj egyet, és sikerült egyet csinálnia. Tehát ez a Csillagoknak a hangfelvételi sztoria.
0: Hallgassuk meg a dalt, Rutkai Éva énekel, kísér a Stúdió 11, a Csillagok örökké élnek.

Szorcsik Gáborné Szombathelyen szeretné hallani a következő nótát párjával együtt. Kovács Apollóniát, Gyöngyösi Rácz Géza zenekara kíséri, Sárgul már a kukoricaszár.

Szeghalomban Horváth Istvánné drága férjére emlékezik a családtagok nevében. Bangó Margitot Mészáros Tivadar zenekara kíséri, messze vagyok idegenben.

Földi Józsefnének 91. születésnapja alkalmából jó egészséget, még sok boldog évet kíván családja, fia Attila, menye Móni, unokái Tomi, Andi és dédunokái Vivi és Kiara. Csapdin édesanyjának László Irénnek 80. születésnapja alkalmából kíván nagyon boldog születésnapot, hosszú életet, egészségben, szeretetben, boldogságban Éva. Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

Kisvárdáról Liptai Néterike férjének kért egy jó nótát Horváth Pistától, Kozák Gábor József zenekara kíséri, Ja Istenem az ingem!

0: ξέρω να ενθαρρυνθεί.
1: Σύφχοντι σύφνα ξύβεσεν. Είμαι εκ ουίλαπ κυβανσάκ ουζένετροξή του εγκρούλ.
2: Jó napot kívánok! Józsi vagyok. Szeretnék egy különleges számot kérni. Szüleim és 8 testvéreim artista utazók voltak, de sajnos már csak 2 maradtunk az egész családból, úgyhogy szeretném kérni, hogy ha lehet, a Vándorcirkusz Ócskapadján ültem egyszer én. Nagyon-nagyon köszönöm, és minden jót kívánok, jó egészséget!
3: Köszönöm a hívását, fogadja szeretettel a dalt. Szabó Gyula énekli, a Vándor Cirkusz.
4: Hölgyeim és uraim, nagy érdemű publikum, ez a két mázsás súly, egy kézzel föl lesz emelve. Virblé! Hát! Hölgyeim és uraim, nagy érdemű publikum, ez a két mázsás súly, két kézzel lesz fölemelve. Virblé! Hát! Hát! Hölgyeim és uraim, nagy érdemű publikum, ez a két mázsás súly, később lesz fölemelve. Hölgyeim és uraim, nagy értelmű publikum, egy vándor cirkusz Ócskapadján ültem egyszer én. Csak ámultam, csak lámultam, mint apró kis legény. A szívemet elkávította a fényes csillogás, még álmomban is megjelent a sok komédiás. Nem láttam én, hogy rongyosak, hogy mindegyik

a csillogás. Boldogan dalolt egy kis komédiát. Mit bántam én, hogy éhezem, vagy rongyos lett nálam?

és a csillogás. Boldogan dalolt egy nagy komédiás, ám az évek múltak csendesen.

asszony a macsókja, rég másnak a nyoma. Egyetlen kis gyermekem, ki tudja merre jár.

0: Marsjonen lastolanar.
1: Tisza Alpárra unokahúgának küldi a dalt szeretettel Marika, Gránát Zsuzsát Lakatos Miklós zenekara kíséri, valahol egy kis faluban.

Hadd ajánljak néhány dalt figyelmükbe a következő órából. Schneider Fáné, az oltáron Fehér Liliam és a Százados úr péntek reggel a hírekig Robi Lakatos.

0: hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha vagy igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a szerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A busz az M3-as autópályán Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en pedig könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített több mint 400 ember visszatérhet az otthonába. Spanyolországban más tartományokban is küzdenek az erdőtüzekkel, Aragóniában és a Portugáliával határos Zamórában is sikerült már jó részt körülhatárolni az érintett területeket. A hatóságok gyanúja szerint mindkét erdőtüzet gyújtogatás okozta, egy férfit már őrizetbe vettek. Aknaveszély nehezíti egy erdőtűz oltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért biztonságos helyekről, köztük egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. Itthon autók és kamionok égtek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében már sikerült megakadályozni, az utómunkálatoknál tartanak. A kiégett aljnövényzet országszerte több helyen lángra kapott, tűzoltók dolgoznak Csányon, illetve Sárbogárd és Rétszilas között. Korábban Tokod és Tát, valamint Győr-Szemere közelében volt tűz. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés, látványsütés is várja a látogatókat. Estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Folytatjuk a kívánságműsort, köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Guti Pál feleségét szeretné meglepni Komáromban a következő.

Felvidéken, B-községben ünnepli a család Molnár Lóránt, aranykoszorús magyar nóta énekes 40. születésnapját. Kedvenc nótájával köszöntik és kívánnak minden jót. Köszönti szeretettel Tarnai Kis László tanárbácsi is. Jó egészséget, sok sikert kíván. Dr. Wigbert Alan énekel, szeretem a magyar nótát.

Szeretem a magyar nótát, tudja meg mindenki. Amikor a hegedű úr a fülembe zengi, azt mesélj,

pápáról Berényi Mihályné kérte a következő nótát, melyet férjével együtt hallgatnak, Koltai Lászlót Nyári László zenekara kíséri, Ördög bújt a vonóba. Ördög.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok önöknek és a Danko Rádió csapatának is. Én Tuba Katalin vagyok. Szeretném kérni a régi módi Varce című számot kezdemtentő Pere János előadásából. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó egészséget és szép napokat kívánok, és még egyszer nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra!
2: Önnek is minden jót kívánunk. Püspökladányban Pócsi Gábornénak névnapi alkalmából nagyon sok szeretettel kíván minden jót húga Pécsről, gyermekei és unokái, Pere Jánost a Fantázia Szalon zenekar kíséri egy régi módi valcer.

Erdősti vadarnak lánya küldi egyik kedvenc nótáját mezőtúrra, Bangó Marika énekel, kísér Lendvai Csócsi József zenekara, Cudar ez a világ.

Palotásné Emma unokájának Bencének küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt Szentendréről, Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri, Schneider Fáné.

0: zingerli. Szíve így nem fájni.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szentérmai Ákos zeneszerző kitűnő szerzeményeiből válogatunk. Most egy olyan dal keletkezési körülményeibe pillanthatunk be az ő elmondása alapján, mert hallgatóink is nagyon szeretnek és gyakran kérnek a kívánságműsorban, sőt Cilla is, Stankai István énekli, de erről majd később.
2: Bradányi, fölhív, te, tegnap jöttem haza repülővel Kubából. Repülőn írtam egy szöveget. Minden nap fölhívott. Minden reggel írt egy számot, amiből a minden tizediket. Na mondom, mondd el. Lediktálta, mondta, ez nagyon jó lenne. Pont akkor éppen hakniztam a Sücilával, meg a Szankaival, volt egy közös műsoruk. Én kísértem őket, megírom nekik. És én úgy érzem, hogy nagyon jó sikerült. Ja, mikor sikerül jól egy csandon? Amit szövegre az ember, ha megírja az ember 2 óra alatt, ezt is kb. 2 óra alatt, az adta magát, a szöveg megírtam, és amikor készült a nagy lemezem, akkor mondták, hogy mit akarok még a készfelvételeken kívül rátenni, és akkor mondtam, hogy ezzel a művésszel lesz egy 5-6 dalt. És akkor már úgy ismertek a rádióba, hogy kivel akarod hangszereltetni, X-el, Y-en az éven, jó, menj oda, add át a kottát, és mondd meg, hogy velem megbeszélve, ez a Bolba Lajos volt. És többek között ott vették fel ezt a számot, utána rácsaptak ezek a mulatos zenészek, és akkor lett ebből sláger, mert 10-15-20-an énekelték, és ma is éneklik. De hát a szívem azért a Stankai meg a Sücé.
1: Halljuk ezt a nagyszerű duettet Sücilától és Stankai Istvántól, kísér a Stúdió 11, ezt ne csinálja én velem.

mezőberényben Varróné Piroska szeretné meghallgatni a következő dalt. 60 kis gyöngyit Lakatos Mihály zenekara kíséri. Ünnepnap van nálunk.

Kállainé Rózsika Békés Csabai hallgatónk egyik kedvence, Győri Szabó József, tőle kért egy nótát, kísér ifjabb magyar Imre zenekara, dobj egy csókot felém.

0: szüleim, akkor majd kacagok leálljam.
1: Öcsének, Walter Zsoltnak, Nagy Kanizsára küldi a következő nótát. Nagyon sok szeretettel, Ágnes. Gáspár Annit Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Hely, hogyha a szerelem rám talál.

írta hallgatónk. Szeretnék egy dalt hallani, a címét nem tudom, de emlékeim szerint egy kemény Egon operettből való. Elhangzik benne az, hogy megfogadom, hogy ezután nem iszom, legfeljebb csak ebéd után, s legfeljebb csak másnap délig. Köszönettel, Dudás Ramón. Bule Lajos dala következik Gózon Gyula előadásában.

Már azt hittem, hogy meghaltam, pedig csak pityókás voltam. Ha még élek, miért fektettek ravatalra? Ha meghaltam, mi,

Megfogadom, hogy ezután nem iszom, csak ebéd után.

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják. Petrikné Zsuzsa Komlóról kérte a következő nótát, Takács Bélát Boros Lajos zenekara kíséri. Van nekem szeretőm.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kohni vagyok. Nagyon szeretném a budai Beatrix-tól azt a számot kérni, hogy az oltáron fehér lilium. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen játsszuk, két kedves kolléga énekli, Budai Beatrix és Egri József, kísér Baranyai István zenekara, az oltáron fehér lilium.

Sárospatakról Kormányné Tilda kérte a következő nótát. Lukács Anitát Balázs Tamás zenekara kíséri, megáradt a patak.

Alapi József nélkőszegről férjének küldi a következő nótát. Lugosi Katit Baranya István zenekara kíséri, szeretni bolondulásig.

Szilágyi Patrikot szeretnénk köszönteni 26. születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot kíván Tenkről a Göcül család. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri. Százados úr péntek reggel.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, mely ma is 5 óráig tart. Irinke kérte a következő dalt. Kulcsár Istvánt, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Szeretem a kert.

Sebestyénné Piroskának nővére Rozika küldi nagyon-nagyon sok szeretettel a következő dalt Szentesre. Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, nem búsolok többé, mert búsolni kár.

Kedves hallgatóink, eddig tartott vasárnap délutáni kívánság műsorunk. Ugye, hogy ilyen jó zenék társaságában csak úgy elröppen az idő. Holnap 2-kor innen folytatjuk majd. A folytatásban Popovics László várja önöket mai beszélgető társaival, Katalinnal, Panni nénivel és Matildal fog beszélgetni. A kívánság műsort Nemes Néki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További nagyon kellemes vasárnap estét kívánok önöknek. Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. Viszonthallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a délkelet lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az áldozatok hozzátartozóinak együttérzését fejezte ki a magyar kormány több tagja, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogköreit gyakorló házelnök és több ellenzéki politikus is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. A miniszter tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát, de a határ túloldalán Németországban is többeket arra figyelmeztettek, hogy készüljenek az esetleges kitelepítésre. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Gyújtogatás gyanújával őrizetbe vettek 4 embert a horvátországi Zadar térségében. Sajtóhírek szerint helyi lakosok tettek bejelentést, hogy egy csoport gyanúsan viselkedik. Benkovács közelében szándékosan tüzet akarnak gyújtani. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy a 4 embernek köze lehet-e az elmúlt napok tűzeseteihez, amelyek a település pár kilométeres körzetében történtek. Hintóval kirándulókat ért baleset Svájcban. Egy 73 éves nő meghalt, 12-en megsérültek. Összesen 40-en vettek részt a kiránduláson, 2 több részből álló szerelvényen. Az egyik járműnek meghibásodott a fékberendezése, egy lejtős szakaszon letért az útról és nekiütközött egy fának. A baleset a Rozeghegy csúcshoz közeli egyik völgyben történt. Végül az időjárásról: estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-25 fokos.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

de, recece, recece, a mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be, nyitva lesz a legény szobán a plaka. Este gyere, késő este, recece, recece, a mondom. Bánom is én, bánom is én, ha szidják, ha bántják a papámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsokot, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsokot, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.

0: itt is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákán csomót jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban, kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
2: Muszáj vagyok, mert ha azt mondtam magamnak, ha itt hagyott a jó Isten engemet, ezek után, hát akkor énikő, akkor ki kell találni valamit, és úgy, mint ahogy mondtam az elején is, lekörázva az ember magáról valamennyire, és el kell temetni.
1: Katalint hallgatjuk hamarosan, aztán pedig Panni néni is megidézi a régi időket.
3: Ezt is van úgy, hogy meghallom önöktől, van úgy, hogy eszembe jut, hogy régen lesz valamikor mezőgazdaságban dolgoztam, most sok szép újjének és ilyenek éltünk, vagyis új volt, ha még nem tudtuk, de ugye utána már nem volt új, mert megtanultuk egymástól.
1: Matild is mesél majd nekünk.
4: Hát az nekem azóta is egy élmény, mikor úgy rágondolok mindenféle téren, mert úgy mikor letettük a munkát, úgy mondom, akkor mink elmentünk sétálni, beszélgettünk, nem úgy, mint a mostani fiatalok. Még akkor beszélgettünk, meg beültünk egy moziba.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, mikor én még a tavaszban álmodozva jártam. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

Kosenem nyulkoám, asszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles bohorból. Osztom

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Mikor én még a tavaszban ezt a dalt fogjuk meghallgatni. Hát kíváncsian várom, hogy milyen emlékei vannak Katalinnak ezzel a dallal kapcsolatban.
1: Na most még az előzőhöz annyit teszek hozzá, hogy a 2006. 5. hó 7-e.
0: Amikor a lányát vesztette el. Milyen nap?
1: Anyák
0: napja ráadásul. Igen. Tehát május első vasárnapjára esett 2006-ban, akkor május 7-e.
1: És most az idén is ugyanúgy volt.
0: Úristen, milyen fájdalom ez.
1: Hát, és nagyon nehéz, ráadásul azért nehéz most, már aztán erről többet nem mondok, mert rossz az idő, és nem tudok úgy elmenni itthonról, mint ahogy szoktam már. Ha én rám jön az, hogy ezek a dolgok, hogy mind megrohan, akkor azt szoktam magamnak
0: tehát
1: mondani.
0: Ezek az érzelmek, ahogy megrohanják, ugye?
1: Igen, aztán akkor most menjél el valahova, társaságba, vagy ahol. Szóval menjek el itthonról. Ez a nekem ez rá a gyógyír, hogy igen. Így mondjam.
0: És ez a dal, ez mire
1: ez emlékeztetik? Amikor én még a tavaszban álmodozva jártam, ugye benne van, hogy az életről mit se tudtam, mit tudom én, vidám az ember, és akkor jönnek ezek a bajok, és a vége az a nótának, ennek a nótának, hogy igen. Megtanultam fájó szívbe, mosolyogva jár.
0: Úristen, mekkora erő kell ez?
1: Igen. Úgyhogy
0: de sikerült, Katalin, azt kell, hogy mondjam, sikerült, és hogy lehet érezni a hangjában, hogy elképesztő, hogy milyen ereje van.
1: Muszáj vagyok, mert ha azt mondtam magamnak, ha itt hagyott a jó Isten engemet ezek után, hát akkor én is, akkor ki kell találni valamit, és úgy, mint ahogy mondtam az elején is, lekörázva az ember magáról valamennyire, és el kell temetni, ahogy a nóta mondja. Megtanultam fájó szívvel, mosolyogva járni.
0: Igen. Hát csodálattal tekintek ennek, önre, és azokra az emberekre, akik ilyen helyzetekből ezzel a derűvel, nem tudok jobb szót erre, fel tudnak állni, és tovább tudnak menni.
1: Muszáj.
0: Persze, abszolút, csak hogy hogyan, tehát mindenki tovább megy valamelyes, csak hogy hogyan éli utána az életét.
1: Igen.
0: Na, és én azt hallom Katalinon, hogy sikerült megvalósítani, hogy azért többé-kevésbé derűs legyen az élete, és egy kicsit azért meg is élje, ne csak elszenvedje.
1: Igen.
0: Az utána következő éveket. Hallgassuk meg ennek kapcsán a dalt, jó? Itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Mikor én még a tavaszban? Katalin kedvencei között jön a felvétel.

mondta. Három élet. Mikor én még a tavaszban álmodozva jártam. Hamarosan az óra vége felé teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a dalt, de addig még jön Panni néni és Matild, ők is mesélnek a felvételről. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Panni néni van velünk a vonalban. Azt mondja, hogy mikor én még a tavaszban álmodozva jártam, így fejeződik be a nóta?
1: Így kezdődik, igen.
0: Vagy így kezdődik, bocsánat, mert mint a címe így fejeződik be. No, igen. Mire emlékezteti ez a dal?
1: Úgyhogy emlékeztet valamire, csak nagyon-nagyon szeretem a magyar nótákat, szerettem is mindig, és akkor amik így régről eszembe jutnak, és akkor ezt is van úgy, hogy meghallom önöktől, van úgy, hogy eszembe jut, hogy régen ezt valamikor mezőgazdaságban dolgoztam, az sok szép új éneket énekeltünk, vagyis új volt, ha még nem tudtuk, de ugye utána már nem volt új, mert megtanultuk egymástól. Nem különösebben emlékeztet semmire, csak nagyon szépnek tartom.
0: Uh-huh. Sokat énekeltek egyébként a mezőgazdasági akkor munka,
1: igen,
0: közben?
1: Akkor nagyon sokat, igen, akkor nagyon sokat, és hogyha így valamit meghallottunk, a hollólovamot emlékszik rá, amikor meghallottuk, hát a szájra ment, és megtanultuk.
0: Igen. És hányan énekeltek egyszerre? Mert ez olyan szép lehet.
1: TSZ-be jártunk. Én mezőgazdaságban dolgoztam TSZ-be, kint szőlő területén, és akkor úgy voltunk asszonyok csapatokban, 10-15 asszony volt egy munkacsapat, és akkor hát azok ugye váltakozva, hol az egyik mondott valamit, hol a másik mondott valamit. Ki mit hallotta a rádióban, ezt hallottam, hallottad-e, tudod-e, és akkor így adtuk át egymásnak, és megtanultuk.
0: Egy igazi asszonykórus jött össze ilyenkor, nem?
1: Hát igen.
0: És ez nem fordult át abba, hogy esetleg valahol fel is léptek együtt, mert azt mondták, hogy ez
1: nem.
0: Ott?
1: Nem. Nem, csak így most időskorra, még hogy magam egyedül vagyok, sokszor emlegetem, hogy Istenem, akkor vég, amikor, hát fiatalok voltunk, ugye, jókedvűek, nem fájt, semmi nem fájt. Még ha fájt is, nem töröttünk vele, mert fiatalok voltunk, másképp fogtuk fel. És bizony most így időskorra, hát eszembe jutnak ezek a régi sok szép emlékek, meg a fiatalkorom, a gyermekkorom, a betegségemmel, vagyis azzal, hogy nem ilyen mozgássérült vagyok, azzal az jut eszembe, hogy Istenem, mondom, mit is mondjunk akármit, hát úgy lehet, már babakorban megkaptam én ezt. Mert én hat hetet voltam pincébe, 2 hetes koromtól 8 hetes koromig. Hát az nem igaz, hogy ott nem történt valami a csontjainkkal. De hát megáldott a Jóisten olyan, hogy mondjam, olyan félfogással, hogy nem vagyok elkeseredett.
0: Igen. Hallom a hangján. És nagyon ráadásul tudom. Ugye most vissza is repülünk, és megidézzük a fiatalságot. Mikor én még a tavaszban álmodozva jártam? Ez jön tehát Panni néni kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

0: Továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Matilddal beszélgetünk. Mikor én még a tavaszban álmodozva jártam? Jaj, de szép kép, ugye? Na, mikor volt ez? Mikor volt ez?
1: Hát ez már akkor, mikor a férjemmel megismerkedtünk, úgy mondom. Még udvarlás közben volt ez. És hát az nekem azóta is egy élmény, mikor úgy rágondolok mindenféle téren, mert úgy mikor letettük a munkát, úgy mondom, akkor mink elmentünk sétálni, beszélgettünk, nem úgy, mint a mostani fiatalok. Még akkor beszélgettünk, meg beültünk egy moziba, vagy elmentünk egy kis étterembe, olyan kis egyszerű étterembe, mert mindig olyan egyszerűek voltunk mind a ketten. Mai napig is az vagyok, én is.
0: Igen.
1: De azt nagyon szerettem. Azt nagyon szerettem, meg ő is. Ő is. Hát a szüleje, neki sincs, neveki is elég hamar meghaltak, úgyhogy úgy voltam vele, hogy az én édesanyámat azt nagyon sajnáltam viszont, de 66-ban, mikor még megesküdtünk, akkor haza is jöttünk, mert az anyukámat akkor műtötték meg, és hát ki segítsen neki, mint én. És én voltam az, aki mondta a férjem is, hogy na, akkor menjünk haza, azt akkor itt leszünk. Hát itt is voltunk, de viszont nem sokáig, mert 1970-ben akkor mink elmentünk albérletbe. Mert sajnos, hogy az apámnak senki nem volt jó, és elmentünk albérletbe, és 1970-ben, december 14-én meghalt, és nagyon csúnya ilyet mondani.
0: De bocsánat, én azt gondoltam, hogy akkor mentek albérletbe.
1: Nem.
0: Értem, mikor, persze, a...
1: Mikor hazajöttünk.
0: Értem, tehát az édesapja halálának időpontjára persze, hogy jól emlékszik. Csak azért most jöjjöttem, mert azt gondoltam, hogy ilyen pontosan emlékszik, hogy melyik nap mentek albérletbe, amit lehet egyébként emlékezni, tehát nincsen ezzel.
1: Hát igen, arra is éppen segít.
0: És utána már egyszerűbb lett az életük egyébként, ugye?
1: Igen, már nekünk nagyon jó életünk volt. Nagyon szerettük is egymást, ez biztos, meg a gyerekiket is, mind a kettőt. Sőt, már utána ugye a vajemet is, mind a kettőt szeretem mai napig is.
0: Igen.
1: Az unokákat is, úgyhogy nincs vele gondom.
0: Tényleg, szép házasságuk volt, ahogy említette, ugye? Most viszont repüljünk vissza az udvarlási időszakba. Mikor én még a tavaszban álmodozva jártam, ugye?
1: Hát igen.
0: Jön tehát itt a Dankó Rádióban Matild kérésére. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban?

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta Három Élet rovatunk, benne a Mikor én még a tavaszban álmodozva jártam című magyar nóta, amelyről Katalin, Panni néni és Matild meséltek. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet. Marika, Piroska és Edith lesznek majd a vendégeink, hogy melyik dalról beszélnek, az persze holnap délután 5 órakor derül ki itt a Dankó Rádióban. Tartsanak majd akkor is velünk. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutte népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az én nótám? Én már a búcsúzom, Popovics Lászlót hallották.

0: népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 168. adása.

Herszkó Ágnes még a Honvéd együttes hivatásos táncosa volt, amikor elkezdett népzenét gyűjteni. Hozomány Erdély népzene régen és most című albuma 2018-ban jelent meg. Majd ezt követte a Magyar Vista dupla lemez. Ahogy telik az idő, változik az előadói hozzáállásom. Egyre kevésbé fontos az ego. Az lesz az elsődleges, hogy a zenéken keresztül bemutassam ezeket a különleges személyiségeket és az odavaló zenét. Meséli Herszkó Ágnes. A Hozomány sorozat első albuma egy mezőségi falu Visa zenéjét mutatja be.

azt, hogy Herzku Ágnes egykor elindul gyűjteni, a Gócs Gergelynek köszönheti, akivel sokáig zenéltek együtt. Az első néhány közös gyűjtést követően az énekesnő megtanulta, mit és hogyan érdemes kérdezni. A lelki háttér kapcsán pedig arról is tájékozódott, mit illik és mit nem egy ilyen beszélgetés zenélés során. Egy idő után így egyedül is útra kelhetett, cipelve a nehéz szalagos magnót. Fantasztikus élményt jelentettek ezek a találkozások, amelyek az ember szakmai önérzetére és felelősségtudatára is hatnak. Érdemes elolvasni Bartók tanulmányát arról, hogyan és miért gyűjtsünk népzenét. Mert ha valaki meg akarja ismerni a népzene stílusát, nem fogja tudni megtenni ezt pusztán a hangfelvételek alapján. Ne felejtsük el, ha az ember elmegy falura, még mindig van kitől kérdezni. Vallja Herzku Ágnes.

Herzku Ágnes Hozomány című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dangó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallott.

0: azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. Vitézi Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új, megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az arándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé, bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok. Moszkva környékén 1, Rosztov megyében 3 ember. 2 meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben, a görög sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal, az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben. Itthon estétől északon megnövekszik a felhőzet, és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben többnyire 32-37 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként a Bécsi Vér című operettből a Szerelmes Levél című dalt Gencsi Sári énekelte. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a héten Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjéről mesélünk Önöknek. Ám előtte hallgassuk meg Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a Hely cigányt Gulyás Dénes előadásában. Ezután pedig Huszka Jenő Szép juhászné című operettjéből következik a Magyar lánynak Magyar legény a babája című dal Budai Beatrix és Dániel Gábor tolmácsolásában. Kísér Jónás Géza és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Maja című operettet 1957-ben második alkalommal újították fel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, ahol a darabot kiemelkedő művészekből álló sztár szereposztásban mutatták be a közönségnek. Az előadást Horváth Tivadar rendezte. Ekkor egy másik nagy színész legenda, Tolnai Klári lépett fel Maja szerepében. A további főszerepeket Básti Lajos, Meggyászki Ági, Rátonyi Róbert, Gyenes Magda, Bárdi György és Latabár Kálmán játszotta. Ám a felejthetetlen majáknak ezzel még nincs vége, hiszen 1964-ben Lehoczky Zsuzsa a rádióban Házi Erzsébet alakította. A televíziós változatban Tiboldi Mária, majd ugyancsak a tévében Almási Éva játszotta. És most jöjjön a hadszacári, énekel Bojtos Luca, kísér idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Maja című operett különböző előadásai alkalmával nem csak a szereplők változtak, de a Maja szövegkönyve is. Fényes Szabolcs keze nyomán a zenei anyag is változott. A régebbi, kevésbé bevált számok kikerültek belőle, és jöttek az újabbak, amelyek hol valamilyen filmben, hol egy rádiójátékban, hol pedig egy tévéjátékban lettek ismertek. Gédénes György, aki részt vett a Maja átdolgozásában, a következőket mesélte az operett verseiről. Kétségtelen viszont, hogy van a Majában egy szám, ami ma is időt álló zeneileg, és a szövege is jó. Ez a Luxus vonat. A Luxus vonat a magyar könnyűzenének maradandó alkotása. Ilyen számot nagyon nehéz megkomponálni. És ez így igaz. Olvasható a híres operettek Fényes Szabolcs, Maja című kötetében, melyet Nemlaha György írt. Most hallgassuk meg mi is az Itt a Lux, Itt a Lux, Itt a Luxus vonat című dalt egy operettcsokorban. Énekel Szendi Szilvi és Peller Károly. Kísér Ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara. Dankó Rádió.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Maja című operettet többször átdolgozták, és új dalbetétekkel frissítették fel. Például az előbbiekben már lejátszott, kellene ma éjjel egy kis hadszári, hadszadszári című dallal, amely utólag került a Majába. És ez a dal a Maja egyik sikerszáma is lett. A Maja című operettet 1978-ban Horváth Ivada rendezésében a Zenés TV Színház is bemutatta ismét sztárszereposztással. Maját Almási Éva alakította. A további főszerepeket Lukács Sándor, Galambos Erzsi, Németh Sándor, Márkus László, Felföldi Anikó, Zana József, Szilágyi Tibor és Benkolci Zoltán játszotta. A Budapesti Operett Színház 2018-as Maja bemutatója Rétli Attila rendezésében és Lőcsei Jenő koreográfiájával valósult meg. A címszerepben pedig Fisül Mónika kápráztatta el a közönséget. Eddig tartott zenei kirándulásunk Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című revű operettjének varázslatos világában. Most hallgassuk meg az egyik legismertebb slágert ebből az operettből, Házi Erzsébet előadásában. Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni. Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink, Melis György és Gregor József énekelt egy részletet Robert Plunkett Rip Van Winkle című operettjéből. Ma ünnepli születésnapját Barlai Zsuzsa, a Liszt Ferenc díjas oratórium és operaénekes, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Korán kapcsolatba került a színpaddal. 3 éves korától 15 éves koráig Lakner bácsi gyermekszínházában játszott. Először prózai szerepekben lépett fel, majd miután felfedezték énekhangját, a zenés darabok állandó szereplője lett. 1949 és 1957 között a budapesti Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola növendéke lett, ahol Molnár Bélánénál tanult énekelni. Közben 1952-től 1959-ig a Magyar Rádió énekkarának tagja, majd 1959-től 1961-ig az Országos Filharmónia szólistája. Az Operaház 1961-ben szerződtette, ahol Antónia anyja szerepében debütált, a Hoffmann mesét című operában. Hamarosan itt aratta pályája legnagyobb sikerét, Rossini Hamupipőkéjének címszerepében. A darabot kifejezetten az ő hangi, alkati, zenei és színészi adottságaira alapozva tűzték műsorra. Elsősorban komikus hősnői és karakterszerepekben csillogtatta kiváló képességeit, de drámai szerepekben is emlékezetes alakításokat nyújtott. A Magyar Televízióban számos nagy sikerű produkció készült a közreműködésével, mint például a Csengő, a Tenor, Vendégség, a Sevillai Borbé, Bösendorfer és a Névtelen Hősök. Részt vett kortárs magyar művek, úgy mint Szokolai Sándor Néger kantáta és Vérnáz, Ránki György az Ember tragédiája és a Holdbéli csónakos operák bemutatásában. Fontos volt a hangverseny életben betöltött szerepe is. A 60-as évektől a hazai koncerteknek állandó közreműködője lett, de vendégszerepelt Prágában, Moszkvában, Bernben, Hamburgban, Nápolyban, Rómában és Párizsban is. A Vatikánban II. János Pál pápa előtt énekelt a Krisztus című oratóriumban. 1992-ben vonult vissza a nyilvános szerepléstől. Nagyon jó egészséget és boldog születésnapot kívánunk tisztelettel és szeretettel. Most pedig következzen Csajkovszki Anyegin című operájából Olga áriája. Énekel a születésnapos Barlai Zsuzsa. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Kerekes János zeneszerzőre, karmesterre, a Magyar Állami Operaház posztumusz örökös tagjára emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1913. április 18-án született Budapesten. Magánúton tanult zeneszerzést Weiner Leónál. A karmesterképzőt a berlini zeneművészeti főiskolán végezte. Neve ma főként az 1950-es évek legsikeresebb magyar operettjének, az Állami Áruháznak a komponistájaként él. Pályafutása alatt közel 1500 előadást vezényelt az operában. Repertoárja gerincét az olasz operák és az operettek alkották. Négy színpadi műve mellett több az 50-es, 60-as években népszerű műfajba a rádió operettbe tartozó darabot komponált. Kerekes János 1996. augusztus 16-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Kerekes János Házasodj Ausztria című daljátékából, a Kocsis dala Csákányi László előadásában. Túl az Operencián.

hiszek, hogy itt mozog, faggathatnak, én hallgatok, csak kertelek, csak kürtölök. De semmit el.

titok, állam titok, hogy kit viszek, hogy kit hozok, nem írják meg a hírlapok, nem tudják gyóntató papok. Csak én tudom, te hallgatok, egy császárt el nem árulok, mert az titok, állam titok, hogy kit viszek, hogy kit hozok. Titok, titok.

Titok. Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Ábrahám Pál muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Műsorunk fókuszában a Lila Akác című film áll majd. Nem sokára híreket mondunk. Majd érkezik a Családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra. Dankó.

0: műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet tegnap reggel óta tart, és közben

0: sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. Vitézi Dávid tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet az uniós forrásokra alapozó Becker-le lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fényshow és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város híres szülötte Antonello da Messina reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, ami Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Végül az időjárásról. Késő estétől nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Családunk nótáit hallják, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, ebben az órában a magyar dallamok gazdag érzelemvilágában merülhetünk el. Adásunk nyitányában nótáink a természet szépségét, az emberi érzéseket és a hagyományos zenei világ hangulatát idézik meg. Elsőként egy különösen szép, melankolikus hangulatú dal érkezik. A Hervadó Cserfalomb. Farkas Rozika énekel, Tordai Zoltán és zenekara muzsikál. Majd egy derűsebb, játékosabb hangulatú csárdás következik. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Az előadó Mozsár Imre és ifjabb Magyari Imre zenekara. Ez a vidám fordulatos dallam a szegedi népi humor és a csárdás hagyományos erejét idézi meg, ahol a zene és a jókedv kéz a kézben jár. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a hallgatók nótás dalos vallomásai.

Good morning.

0: Kedves hallgatóink, a családi emlékek között mindig különleges helyet foglalnak el azok a dallamok, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől hallottunk, amelyek ünnepeken, családi összejöveteleken, vagy éppen a hétköznapok csendes pillanataiban kísértek bennünket. Ezek a nóták nemzedékeket kötnek össze, emlékeket őriznek, és ma is képesek melegséggel megtölteni a szívünket. A folytatásban Nagy Bajomi kedves hallgatónk, Ballér Mária mesél nótás dalos örökségéről, családi nótáiról.
1: Eredendően egy nótás családból származom. Apukám nagyon szerette a magyar nótát, és édesanyám révén nagyon nagy rokonságunk volt. Az ő anyukájáig hatan voltak testvérek, és minden testvérnek volt két-két gyereke, és abban az időben nagyon sokszor voltunk lakodalomba, falusi lakodalomba, ahol ugye élő cigányzene volt, és nagy volt a dusultatási kedv is, ami abból állt, hogy amikor elkezdődött a lakodalmi vacsora, a zenészekből kettő, az első vőfénnyel és az első koszoruslánnyal elindultak minden családhoz, a férfi tagokhoz, megkérdezték, hogy mi a nótája, és a zenekar elhúzta ezt a nótát. A családapa fizetett érte, a vőfé pedig bort töltött, áldomást hittak a nótára, meg az ifjú párra. Ez egészen addig ment, amíg a lakodalmi vacsorának vége nem lett, aztán jött a tánc, elfáradtak a táncolásból, akkor több család összeállt és együtt mulattak. Mi sok-sok esküvőre voltunk hivatalosak, és mindig a bátyámat hívták első vőfénynek, mert híre ment, hogy milyen jól csinálja. A mi időnkben még, a mi gyerekkorunkban, tehát nem voltak még ennyire hivatásos vőfélyek, akkor valaki unokatestvért vagy olyan tehetősebb rokont kértek föl, aki tényleg azért jó megjelenésű volt, szépen tudott beszélni, meg tudta tanulni a szöveget, és a bátyám ezek közé tartozott, hogy egyszer daljás férfi volt, és nagyon jó elő tudta magát adni. Ő erdésznek tanult, és azt kell tudni róla, hogy az erdészeknél minden hónapban volt egy úgynevezett elszámolás, amikor mindenki elment, és a kerületében lévő faanyagról, akár kivágottról, akár ültetetről, tulajdonképpen hát tényleg elszámolt a nagy vezetőség felé, és akkor ezután volt a nagy eszemiszom, előkerültek a zeneszerszámok, citerák, tangóharmonikák. A bátyám is kapott egyet édesapáméktól, nagypapáméktól egy tangóharmonikát, és nagyon szépen tudott vele muzsikálni, úgy, hogy nem volt semmi zenei előképzettsége, hanem hallomás után tanulta meg, és nagyon szépen tudtak énekelni, és apu rettentően szerette a magyar nótát, és apukámnak például az virágzott az aranyerdő kezdetű nóta volt a legkedvesebb, és amikor apu meghalt, akkor a sírkövére egy kis madarat tetettünk anyuval, egy ilyen kis rézmadarat, mert rengeteg nótába szerepel ez a madár motívum, hogy így is apunak a sírkövére szálljon a madár, és maradjon meg tovább, hogy ő neki énekelje még a magyar nótát.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a nótázást. Elsőként egy szép lírai hangulatú hallgató csendül fel. Virágzott az aranyerdő. Fényes György énekel, ifja Berki Béla és zenekarának kíséretével. Ez a dallam a természet szépségén keresztül idézi meg az elmúlás és az emlékezés finom világát, ahol a képzeletünkben a virágzó erdő nem csak tájat, hanem lelki állapotot is fest elénk, a békét, a nosztalgiát és a csendes elmélyülést. Ezt követően egy igazán életszerű, népies hangulatú csárdás érkezik. A Hull az eső, nagy a sár, Kolostyák Gyula előadásában Balázs Tamás zenekara kíséretével.

0: kellemes vasárnap estét és további kitűnő rádiózást kívánok. Dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló muzsikával. Minden hétvégén 19 órától a Családunk nótáival. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A folytatásban egy újabb családi nóta érkezik, amelyhez emlékek, otthonosság és meghitt pillanatok kapcsolódnak. Szekeres Adrien énekesnő legkedvesebb magyar dallama csendül fel. Szekeres Adrien nevéhez számos sikeres duett és rádiós sláger fűződik, miközben művészetének egyik legfontosabb jellemzője mindig is a család, az otthon és a mindennapok szeretetének megélése volt. Koncertjein és megszólalásaiban gyakran hangsúlyozza, hogy számára a zene nem csak hivatás, hanem érzelmi közvetítés is, egyfajta híd a személyes élmények és a közönség között.
1: Szekeres Adrien vagyok, és az én kedvenc nótám a Kék ne felejts, ami a nagymamám kedvence volt. Sokat voltunk nála Mezőkövesden gyerekkorunkban, és nagyon sokat énekeltünk, csodálatos hangja volt. Gyerekként is éreztem azt, hogy ez a dal valahogy nagyon szomorú, hogy nagyon szép, ahogy a nagymamám énekli, de valahogy közben meg nagyon-nagyon szomorú, és néhány évvel ezelőtt egy koncertem után egy fogadásra meghívtak, ahol volt egy cigányzenekar, és eljátszották nekem, és hát könnyek közt hallgattam végig.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismét a szívhez szóló dallamoké a főszerep, ahol a magyar nóta és az örökzöld könnyű zene különleges hangulatban találkozik. Elsőként egy meghitt lírai hangulatú hallgató csendül fel, a Kék ne felejts. Szóka Júlia énekel, Németh Csicsó József primás és zenekara kíséretével. Ezt követően egy ismert és közkedvelt örökzöld csendül fel, Szekeres Adrien énekel, Kell, hogy várj! Ez a dal a Csináljuk a Fesztivál című televíziós műsor számára készült. A dal az idő, a türelem és az érzelmi kitartás üzenetét hordozza, Szekeres Adrien jellegzetes tiszta hangján pedig különösen őszintén és bensőségesen szólal meg.

Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója. Zsindelyezik.

Tedjüttek a fehér vári utáról, tedjüttek, láttak, győttek, és hiányt megfőztek, jó estét kívánok! Tedjüttek a fehér vári utáról, jó reggel kívánok! Elmentek a fehérvári huszárok, jó reggel kívánok! Elmentek a

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a Dankó Rádió tematikus műsor folyamában egy kivételes tehetségű zeneszerző zongoraművész előtt tisztelgünk. Szentirmai Ákos pályája egy különös véletlennek köszönhetően indult. Egy váratlan beugrással lett Zárai Márta és Vámosi János zongora kísérője, majd hosszú éveken át hűséges alkotótársuk. A fiatal mérnök végül a biztos hivatás helyett a muzsikát választotta, döntése pedig a magyar könnyű zene egyik legnagyobb nyeresége lett. Zongora kísérőként és zeneszerzőként generációk kedvencei dolgozott együtt. Dalait olyan legendás művészek szólaltatták meg, mint Psota Irén, Rutkai Éva, Tolnai Klári, Márkus László, Besenyei Ferenc, Tankai István vagy Sütcila. Tartsanak velünk és idézzük fel együtt Szentirmai Ákos gazdag életművét, amely máig a magyar zenei kultúra egyik meghatározó értéke. A folytatásban Szentirmai Ákost hallgatjuk.
1: A béke időben akkoriban vegyes műsorokon, úgynevezett haknikon szerepeltem, kísértem zongorán az összes, ez ilyen 68-69-es évek, az összes akkori nagy magyar nóta sztárokat, nem tudom föl se sorolni, őket kísértem. Az elsőnél kivert a veríték, Madarász Kati és a Gál Gabiék jöttek be. Én, ha kottára egy légypiszok ráesett, azt én hozzájátszottam. Bekonferálják, mert ugye már én kinőttem a közönségnél, bekonferálják, és visszaszólok, hogy kotta, visszaszólnak, kotta nincs, bémol. Na most, aki egy kicsit zenébe jártas, a bémol az, csúnya vagyok, vagy 4B, vagy 5B, most nem tudom, hirtelen a Dezdurnak a megfelelője, baromi nehéz kísérni. És akkor még nem volt semmilyen gyakorlatom, ez szintén a szakmának szól, hogy első fok, negyedik fok, ötödik fok, meg egy szűkített benne. Ha ezt tudja valaki, akkor minden oké. Okay. És én úgyse vették volna észre, a bémol helyett, ha elkezdtem volna ámulva, sose jöttek volna rá, amiben semmi nincs előjegyzés. Én elkezdtem a bémolt, ott kaparáztam, én mindent fogtam, azt hittem, hogy ott halok meg a színpadon. Azt hittem. És hát valahogy lement, de... Ja, és a többi magyar nótás meg hátul a színfalak mögül sugott, negyedik fok, ötödik fok szeptém, de hát én akkor már nem hallottam, ömlött rólam a víz, mondom, engem soha többet nem fognak hívni, hívtak, és a szerencsére mindenkivel, a legtöbbnek aztán volt kottája, oda is hozták, meg már a végén nem kellett kottam, mert jó, hogy bémolban nem, de C-durban és A-molban mindent lejátszottam.
0: Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén Szentirmai Ákos zeneszerző előtt tisztelgünk, akinek dallamai évtizedek óta gazdagítják a magyar könnyű zenei életet. Most egy derű, szellemes szerzeménnyel folytatjuk. A Torzít a tükör című dal játékos humorral és találó öniróniával mutat rá emberi gyarlóságainkra. Az 1988-as felvételen Mikó István előadását a stúdió 11 zenekar kíséri. A sokoldalú színművész és humorista munkásságát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2025-ben Karinti gyűrűvel ismerte el. Hallgassuk most szeretettel Szentirmai Ákos és Mikó István közös dalát, a Torzít a tükröt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, a Családunk nótáit. A folytatásban Marik Tamásné Erzsébet, taksonyi kedves hallgatónk mesél nótás dalos élményeiről. Kedves Erzsébet, kitől örökölte a nótás dalos kedvet?
1: A kedves szüleimtől, édesapám, sajnos aki már nincs közöttünk, és édesanyám meg mai napig énekel, 87 évesen.
0: És a kedves édesanyját nagyon jól ismerjük mi itt a Dankó Rádióban. Piroska, állandó kedves hallgatónk, törzs hallgatónk. Hát menjünk vissza kicsit az időbe, Erzsébet, hogy milyen volt ez a drága jó édesanyja annak idején, amikor ön kisgyermek volt.
1: Négyen voltunk ugye testvérek, és téli időszakban nagyon ráértünk, és nagyon sok este összeültünk, és legtöbbet énekelve töltöttük az estéket.
0: Itt felcsendültek a legszebb nóták is.
1: Igen, igen, olyanok, amiket ma már nem is hallani. Szárulnak már a levelek, vége van a nyárnak, és aztán anyukámnak nagyon kedvence azt a boldogságot, amit adtál nékem, azt hiszem az a címed.
0: És neki ad egy hatalmas erőt ez a nótázás, erről
1: nagyon
0: beszéljünk.
1: Nagyon. Az én édesanyám, édesapám halála után szinte ott tartottunk, hogy kórházba vittem, mert egyszerűen utána akart menni az édesapámnak, nem akart lenni. Tehát nem evett, nem ivott, semmit nem csinált. Bevittem a neurológia osztályra, kicsit helyrehozták, hazahoztam a kórházból. A Dankó Rádió akkor indult előtte valamikor, és elkezdtük hallgatni. És azóta az én édesanyám naponta önöket hallgatja minden nap, és szerintem gyógyító hatással van rá. És ezt nem csak én gondolom, hanem a családom is. Képes a telefonban is egy-egy nótát énekelni, például a múltkor történt, hogy meghallotta azt a nótát, amit gyerekkorában a keresztanyukája énekelt neki, és elénekelte nekem a telefonba.
0: A következő percekben itt a Családunk nótáiban két olyan dal csendül fel, amelyek a szeretet, a hála és az emberi kapcsolatok legszebb érzéseit fogalmazzák meg. Elsőként Sánta Zsolt előadásában Bangó János és zenekarának kíséretével hallhatjuk a Galamb szívet örököltem az édesanyámtól című hallgatót. Ezt követően Bokor János tolmácsolásában csendül fel az Azt a boldogságot, amit tőled kaptam című nótánk, egy gyönyörű hálával teli dal, amely arról mesél, milyen felbecsülhetetlen ajándék, amikor egy szeretett ember boldogságot, biztonságot és örömet hoz az életünkbe.

0: Kedves hallgatóink, kalandozzunk együtt a családi nóták világában. A folytatásban is legyen élmény szép muzsikát hallgatni itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáiban a Magyar Korvinlánccal és a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja Huszti Péter osztja meg velünk legkedvesebb magyar dallamát.
1: Huszti Péter vagyok. Kedvenc dalom ugyanúgy végigkíséri az életemet, mint egy-egy szerep, egy-egy mondata, az a tavaszi szél vizet áraszt. Nem tudom, hogy tulajdonképpen ezt hol hallottam először, de később annyira megszerettem, olyan tiszta, olyan gyönyörű kis történet, hogy amikor felvételiztettem későbbiekben hosszú-hosszú éveken, évtizedeken át a Színház és Filmművészeti Főiskolán, a jelentkezőktől mindig kérdeztem ezt a dalt, és úgy éreztem, hogy ha valami bizonytalan voltam, hogy elég tehetséges, vagy elég erő van-e a jelentkezőkben, ez a kis dal, ahogy előadták, ez teljesen tiszta képet adott nekem arról, hogy ez a fiatalember tehetséges, vagy nem elég tehetséges, vagy erre a hivatásra való, a tavaszi szél vizet árasz.
0: Kedves hallgatóink, itt a Magyar Zene Rádiójában a folytatásban a Tavaszi Szél című népdalunk csendül fel a Vízöntő együttes előadásában 1987-ből. Az együttes a 70-es évek elején alakult meg képzett zenészekből. A Vízöntő mondani valója önálló és a jelen emberi.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzóul ifjabb Olá Ernő és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczi Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhoz.

0: műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Testvérharc, széthúzás, Belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fiam!
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok a szerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Briáska Dániel. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet tegnap reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint

0: drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok. Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Aknaveszély nehezíti egy erdőtűzoltását a bosznia-hercegovinai Bihács közelében. A délszláv háborúból visszamaradt szerkezetek miatt a tűzoltók nem tudják megközelíteni a tűzfészket, ezért biztonságos helyekről, köztük egy korábban kialakított erdei útról próbálják megfékezni a lángokat. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt három településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát, de a határ túloldalán Németországban is többeket arra figyelmeztettek, hogy készüljenek az esetleges kitelepítésre. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram. Itthon holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Tegnap, Nagy Boldogasszony napján, Búcsús és Mária énekeket is hallottak Táncházban című műsorunkban, s miközben ezeket kerestem a Magyar Rádió archívumában, ráakadtam egy Barna Gábor néprajzkutatóval készült beszélgetésre, mely a jeles néprajzkutató folklorista Búcsújárok című kötete kapcsán készült. Tudom, Táncházban című műsorunk zenei műsor, de kérem, hallgassák meg velem együtt Ördög Csilla remek beszélgetését a búcsújárásról Barna Gábor néprajzkutatóval.
3: Leporoló. Ördög Csilla műsora.
4: Barna Gábor és a búcsújárók.

Mátra Verebélyen járunk. Az időpont 1982. decembere. A kánai mennyegzőt itt rögzítette Barna Gábor. A búcsújárók pedig annak a kötetnek a címe, amely most jelent meg a Lucidus kiadónál, Kisebbségkutatás könyvek című sorozatukban. Barna Gábor a Szegedi Egyetem néprajztanszékének vezetője, és tanítómesterei valószínűleg ugyanazok voltak, akiknek én is ajánlom tiszta szívvel most következő műsorunkat. Dömötör Tekla és Bálint Sándor. Jöjjenek hát a búcsújárók. Részlet az előszóból. A keresztény zarándoklatok közvetlen vallástörténeti előzményének a zsidók jeruzsálemi zarándoklatait tekinthetjük. Erre hivatkozik, mint előzményre, igazságra vezérlő kalauzában Pázmány Péter is. A keresztények búcsújárása tehát csaknem egyidős a kereszténység kialakulásával és elterjedésével az antik világban. A IV. Századtól kezdve a Szentföld helyei mellett a zarándoklatok céljaként megjelentek a szentek, mártírok, apostolok sírjai és relikviáinak őrzőhelyei. Itt látjuk a csaknem töretlen átmenetet az antik sírkultusz és a szentek sírjaihoz vezetett zarándoklatok között. A korai középkorban új bűnbánati fegyelem kezdett terjedni az egyházon belül, amely a vezeklés a penitencia tartás korábbi módjai mellé ima böjtölés.

0: és Alamizsna felvette a zarándoklást is. Közép-Európa számos búcsújáró helye közül három vált nemzetközileg is jelentőssé. Az egyik az ausztriai Máriacell, amely az osztrákok, a déli és nyugati szláv népek, szlovén, horvát, csehszlovák és a magyarok közös kegyhelye mind a mai napig. Częstochowa Lengyelországban a 16. századtól lengyel nemzeti kegyhely lett. Dominanciája mára nemzetközivé vált. A görög-katolikus világnak Máriapócs, Kelet-Magyarország a legnagyobb kegyhelye. Mózás körzetéhez tartoznak a görög-katolikus ruszinok, románok és a térség római katolikus népei is, szlovákok, magyarok, lengyelek, németek.
1: Hogyha búcsújárokról gondolkodol, van-e valaki tipikus figura, aki először eszedbe jut azok közül, akiket személyesen is ismerhettél gyűjtőmunkád során?
2: Van. Bár talán legelőször olyan jut eszembe, akit nem ismerhettem személyes gyűjtőmunkád során. Nem, hanem a kéziratos, énekes és imádságos könyveit. De természetesen vannak az élők között is, a még élők, vagy a közelmúltban meghaltak között olyanok, akikre nagyon szívesen visszaemlékezem. Vannak nagyon szép búcsús élményeim, Traverebéből, Márja Gyűdről, Jászberényből, Márja Radnáról, Szeged alsóvárosból, Andocsról, tehát lehetne sorolni szinte a legtöbb és legjelentősebb búcsújáró helyünket. Most a Márja Gyűdi férfi jut eszembe, akivel a beszélgetésem, illetőleg a beszélgetésből egy megnyilvánulás, egy rövid kis reakciója, az nagyon jellemző a búcsúsokra általában, és hát a búcsúvezetőkre is. Az történt ugyanis, hogy 1985-86-ban, amikor még Magyarországon csak néhány egyházi iskola működött, én úgy keveredtem el véletlenül egy pünkösdi búcsúra Márja Gyűdre, hogy ott éppen a debreceni Svetics katolikus lánygimnázium néhány osztálya vendégeskedett egy-két apáca vezetésével. És hogy valami újdonsággal is szolgáljonak az összegyűlt búcsúsoknak, ezért a lányok nagyon szép műsort adtak a szertartások közti időben. Ez egy vegyes kultúrműsor volt, mondjuk így, hogy egy vallási kultúrműsor volt. Nagyon szépen összeállították. A köztes időben pedig az apácák vezettek ájtatosságokat, illetőleg bevallom, én is életemben ott hallottam először, hogy szent beszédet apáca mond. Hát ez is egy érdekes dolog lehetett a búcsúsoknak. Csak amikor úgy hajnali 4 óra felé is még mindig a gimnazista lányok, az apácák szerepeltek, akkor azt mondja nekem az egyik előénekes búcsúvezető ember, hogy hát ide jöttünk Márja Gyűdre a szűzanyához, hogy kiénekeljük, kipanaszkodjuk magunkat, elmondjuk örömeinket, hogy megkönnyebbüljünk. És látja, már lassan megvirad, és még nem volt egy perc szabad időnk sem erre. Nagyon megjegyeztem ezt a mondatát, ugyanis ez azt jelzi, hogy a 80-as években, de nyilván még ma is, nagyon sok ember azért megy el egy búcsújáró helyre, hogy ott találkozzon elsősorban az Istennel, másodszorban pedig mondjuk Szűz Máriával, szentekkel, és mindenben a találkozásban önmagával is egy kicsit. Tehát szembesüljön régebbi, közelebbi múltjával, tetteivel, érzelmeivel, gondolataival, problémáival. És ott van ezt kivel megbeszélni. Ez ugye a lélek belsejében lakó Isten vagy Mária. És erre kell időt hagyni. És ezért voltak szépek a régi búcsús ünnepek, amikor a papság nagy része vagy nagyobb része bölcsemben látta, hogy erre az embereknek szüksége van, és hagyták őket a saját ájtatosságaikat végezni, csoportosan vagy egyedül, és nem próbálták agyon szervezni vagy túlszervezni a búcsús ünnepet, esetleg teljes jó szándékkal, de esetleg azért is, mert féltek, hogy valami vallási túlfűtöttség, netán babonás jellegű szokás is becsúszik a szertartások közé, ami ugye az igaz katolikus vallástól idegen. A 80-as, 90-es években azt lehet megfigyelni, hogy van egy erős racionalizálódási folyamat a kereszténységben, a katolikusságban is. Azaz észérvekkel próbáljuk, ez biztos a kornak a hatása, megfogni az észérvekkel nehezen megfoghatót. ami nagyon gyakran érzelmekkel fogható meg, vagy még úgy sem. És ez történt nagyon sok búcsújáró helyünkön, hogy a régi, lehet, hogy már nem megfelelően, vagy nem mindig jól működő szokások, az éjszakai virasztások és ájtatosságok eltűntek, elmúltak. Elsősorban azért, mert a helyi papság a lehető legjobb szándékkal megszervezte a programját a búcsúsoknak éjszakára is, azaz nem hagyott időt nekik a népi ájtatosságok végzésére. 1997-ben Szeged alsóvároson végeztünk egy nagy kutatást a szegedi hallgatókkal és fél Európából ide meghívott egyetemistákkal. Az alsóvárosi havi búcsút vizsgáltuk. Különböző helyszíneken, magát a kolostort, a ferenceseket, a templom helyszínét, az ott ájtatoskodókat, vagy az ott virasztó embereket, de vizsgáltuk a búcsúvásárt, sőt azokat az embereket is, akik árusként vagy mutatványosként érdekeltek voltak a vásárban. Azt találtuk, hogy a 90-es években nagyon gyorsan lecsökkent a látogatottsága ennek a régi egyhelynek. Pontosan ez a nagy baj, hogy az utolsó másodperce is meg van szervezve. A zarándokoknak igazából nincs lehetőségük arra, hogy a saját újabb vagy régibb, szebb vagy csúnyább énekeiket elmondják, ájtatosságaikat elvégezzék. Megjelent könyvben ez a kutatásunk, sőt beszámoltunk a ferences atyáknak, és ők kérték is, kíváncsiak voltak kutatási eredményeinkre, és úgy emlékszem, hogy valamit változtattak is ezen. Én azóta sajnos havi búcsún nem voltam, nem tudom, hogy mennyire alakult vissza a búcsú napja, éjszakája, de remélem, hogy mindez jó hatással lesz majd az elkövetkező évek búcsúira.
3: Szépen szól a trombitaja, az Úr Jézus látására dicsekennek. Kis Jézus, dicsértessék a Jézus.
4: És ezt mikor énekelték?
3: Ez Karolcson, most napjon, Szent Istvánkon. Igen. Köszönteni este mentünk, adtak diót, almot,
4: kinek. Mind gyerekek mentek?
3: Gyerekek, igen, gyerekek.
4: Most is járnak
3: meg? Járnak, de nem nagyon van. Még Szent Jánost is köszöntötték. Az meg közvetlen van utána.
4: Az ugyanígy volt, csak
3: akkor ugyanezt, igen, akkor Szent Jánost. Nem István, hanem Szent Jánost.

A legtöbb falunak megvolt egykor, sőt megvan ma is az előénekese, búcsú vezetője. Némelyik olyan szereplője volt a közösségi életnek, hogy ez a búcsú vezetősége még a ragadvány nevében is megjelenik. Nyitrán, Selmecbányán jártam búcsús ünnepeken, és ott találkoztam egy asszonnyal, akit énekes Mária néninek, vagy énekes Mariska néninek hívtak, és kiderült, hogy ő Nagyszintényben lakik, ez Nyitra alatt van, egy nagy magyar falu mai napig is, és onnan nem csak a saját falusi csoportját vezette éveken keresztül, meghalt szegény a 90-es évek elején, úgy emlékszem, hanem megérkezve egy-egy búcsújáró helyre, miután szép hangja volt, sok éneket tudott, ezért úgy más falusi csoportok is kapcsolódtak a nagyszétényiekhez, és együtt énekeltek. Így aztán ugye énekes Mariska néni, vagy énekes Mária néni, vagy a Cétényi Mária néni messze földön ismert volt a Csalló közben, a Garam mentén, a felvidéki magyarok között. De hát, akikre utaltam, hogy már sajnos személyesen nem ismerhettem őket, viszont kéziratos, énekes és imádságos könyvanyaguk megmaradt, és hozzám került. Hát éppen a szülővároskámból, Kunszentmártonból tudok több ilyen embert is mondani. Az egyiket még ismertem, de kicsi gyerekként, és akkor nyilván még nem foglalkoztam ilyennel, a harmadik szomszédba lakott mellettünk az utcánkban, Orpácsi Sándor bácsi. A kunszentmártoni előénekesek búcsú vezetők közül talán ő volt az utolsó, akit még mondjuk így, hogy ilyen klasszikus búcsú vezető embernek lehetett minősíteni. Ő a 19. század végén született, és az első világháború idején vált belőle énekes ember. Abban az időben Kunszentmártonban az énekes emberek elsősorban a Rózsafüzér Társulatnak voltak vezető tagjai, és feladatuk volt, hogy a szentmise előtt negyed órával, fél órával a templomban összegyűlt emberek számára megkezdjék a mise előtti éneket. Ez egyfajta ráhangolódás volt a szentmisére. Temetői ájtatosságokat ők vezettek, abban az időben még szokás volt Kunszentmártonban pünkösd előtt a keresztjáró napokon felkeresni a határbeli, sőt a városon belül az utcákon elhelyezett kereszteket, szobrokat, és menet közben, illetve a szobroknál, kereszteknél ezek az énekes emberek, így Orpácsi Sándor bácsi is vezette az éneket, imádságot. Na hát neki megmaradt a hagyatékából több kézzel írott énekeskönyv is. És nem csak az ő saját írásával, hanem elődeitől is megörökölte. Így került aztán hozzám az 1800-as évek közepéről is ifjú Dobapálnak és másoknak is megmaradt búcsús énekeskönyve. És ezek az énekeskönyvek a kunszentmártoniak Mária Radnai búcsújárására szolgáltak. Szépen meg lehet figyelni ebből a könyvből, hogy indultak el, hogy haladtak Orosházán, Battonyán keresztül, Aradon át, egészen Mária Radnára. Sőt, azt hiszem éppen Dobapálnak az énekes könyvében az utolsó falukat feltüntető, mondjuk állomás jegyzék is megvan, vagy az emlékezetének felfrissítésére, vagy pedig hát egyáltalán ez egy ilyen búcsús úti könyvnek is számított. Bálint Sándornak a klasszikus megfogalmazása érvényes a mai élő búcsú vezetőkre is. A hagyománynak a legjobb tudói. Nem csak legjobb tudói, hanem a hagyománynak őrzői, egy szakrális kultúrának őrzői, ami az elmúlt évtizedekben nem tűnt el teljesen, de módosult, átalakult, megváltozott.

0: Milyen személyes tulajdonságokra van szükség ezen túl? Tehát valószínűleg jó hangúak kell legyenek, nagyon sok éneket tudniuk kell. Ezek szerint átörökítik a szakrális hagyományokat, de vélem én, hogy a habitusukban is kell valaminek lenni, ami alkalmassá teszi őket erre.
1: Kell, hogy legyen bennük egyfajta határozottság, jó szervezőkészség, és kell, hogy legyen tekintélyük. Először is többségükben azért ezek az énekesek férfiak. Megmutatkozik, tehát társadalmunk patriarchális jellege. Nem kell feltétlenül, hogy módos emberek legyenek, de kell, hogy az életükben valami biztonságot lássanak a körülöttük élők. Valamiért felnézzenek rájuk, példás családi életet kell, hogy éljenek, és természetesen vallásos embernek kell lenniük, hiszen ők egy vallási kultúrának az értetői mozgatói. Ezen kívül az évek során ők olyan gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, amelyek aztán hát átörökíthetők persze generációról generációkra, de hát ezek is nagyon lényegesek egy búcsú vezetéshez. Például ismerniük kell a kegyhelyeket, ismerniük kell az oda vezető utakat. A múltban ugye ez gyalogutat jelentett, tehát pihenő helyeket ismerniük kellett, ivóvízvételi lehetőségeket, szálláshelyeket, tehát útközben más községek lakosaival is jó kapcsolatot kellett ápolniuk. Ez nem mindig sikerült. Az endrődiek hagyományából tudom, hogy ők például Mária Radnára zarándokolva mindig egy Siklód nevű falu mellett kellett, hogy éjszakázzanak. Ez már az 1800-as évek legvége, 1900-as évek eleje, miután Siklód tiszta román és ortodox község volt, nem fogadták kedvesen és szeretettel a magyar és római katolikus búcsúsokat, ezért a faluhoz közeli legelőn, szabad tűz mellett táboroztak le és pihentek meg, és nyilván hajnal hasadtával már indultak is tovább. De egy búcsú vezetőnek mindezeket tudni kellett, tehát hogy hol fogadják őket szeretettel, hol utasítják el őket, és a kegyhelyeken is jó kapcsolatot kellett ápolni az ott lévő atyákkal. Nagyjából ezekből áll össze egy búcsú vezető szerepe, alakja a múltban is és a jelenben is.
0: Ha már említetted a románokat és az ortodoxokat, miként fogadták azokon a településeken a búcsújárókat, amelyek zömében református községek voltak?
1: Ezekről sok történet szól. Ezek a történetek az úgynevezett búcsú paródiák körébe tartoznak. Hát van, ahol tudomásul vették, hogy vannak ilyen emberek is, és nem volt semmiféle konfliktus, vagy semmiféle megjegyzés. Másrészt a búcsúsok is tudták, hogy ha református helyen mentek, akkor összetekerték a búcsús lobogóikat, a kocsiderékba tették, eltették a keresztet is, és nem feltétlenül énekeltek szép katolikus énekeket ugye a falu fő utcáján. De az is előfordult, hogy ilyenkor néhány mondjuk nyakas kálvinista gazda éppen arra kellett, hogy szekerezzen, hogy megzavarja a búcsús menetet, vagy kicsúfolták őket. Ezek a búcsús paródiáknak nevezett történetek, vagy hát nagyon lerövidült szólások, ezek persze nem biztos, hogy a valóságban is így megtörténtek. Ezek lehetséges, hogy a szájhagyományban élő vándortörténetek, vándormotívumok. Ezek részben valláscsúfolók, tehát a katolikusokat kicsúfoló történetek, részben pedig éppen búcsúvezető csúfolók, a búcsúvezető alakját vagy szerepkörét figurázzák ki, és ebben a tekintetben már nem biztos, hogy reformátusok mondták, hanem ismerik ezt katolikusok is. Egy példát hagy mondjak erre. A búcsúvezetők paródiája legtöbbször azzal kapcsolatos, hogy ezek az emberek előénekesek voltak a szó legszorosabb értelmében, azaz az énekeknek egy-egy sorát mindig előénekelték, és a búcsús csoport ezt mindig utánuk mondta. Legtöbbször automatikusan gondolkodás nélkül így mesélik. Talán éppen Somogyban vagy Zalában vettem magnóra, de vehettem volna bárhol másutt is, hogy mennek, és a búcsúvezető énekli az éneket, és közben, hát ugye felülről jövő áldásban részesült egy veréb, pont rápottyantott az énekes könyvére, és azt találta mondani, hogy ebatta verebe, rátolt a könyvemre, és ezt utána énekelték nyilván, hogy a mögötte jövők is. Hát ilyenek ezek a búcsú paródiák.

0: Sajátos volt ez a 20. század, hiszen jószerűen 1920-tól közbe kerültek a határok. Tehát a teszülőfarudból és már Romániába, Román királyságba kellett 20 után átmenni, hogyha valaki Mária Radnára ment. A mindenkori hatóságok engedélyezték továbbra is ezeket a búcsújárásokat? Imár át a határon?
1: Nem. Tehát 1920 után nem csak Románia felé, hanem egyáltalán az akkori megkisebbedett Magyarországból a határon kívülre vezetett zarándokok nagyon nehézé váltak. Érdekes módon nem csak az osztrák-magyar monarchiában, tehát Trianon előtt, hanem a 19. század utolsó harmadában szinte egész Európára is érvényesen mondhatjuk, hogy akkor nem voltak ilyen problémák. Gyakorlatilag lehetett jönni útlevél nélkül, egyszerűen akinek pénze volt rá, ideje, energiája, az mehetett oda, ahová akart, különösen búcsút járni. Trianon után nagyon megváltozott a helyzet. Kezdem az enyhébb esetekkel. Az osztrákok is csak úgy engedték be a nyugat-magyarországi dunántúli zarándokokat Ausztriába, hogyha külön zarándok igazolványt váltottak, azaz a saját plébánosuknak kellett igazolni, hogy ők Máriacellbe mennek zarándokolni. Ez egy kis nyomtatott, kétréthajtott kis papír volt, 4 oldalas, személyi adatokkal ki kellett tölteni, és le kellett pecsételni.
0: Személyenként mindenkinek kellett legyen.
1: Ott kellett, hogy legyen, és úgy mehettek át a határon, akár gyalog, akár nyilván a két háború között már autóbusszal is, vagy vonattal különösen. Csehszlovákia felé, Románia felé, Jugoszlávia felé ezek sem voltak érvényesek. A legtöbb esetben egyszerűen nem engedték át ezeket a csoportokat. Ebből aztán nyilvánvaló nagy problémák származtak. És éppen az alföldi emberek számára, akik korábban tényleg Mária Radnára jártak. Hiszen a 18. század legelejétől kezdve Mária Radna egy hatalmas térségnek, Zenta, Szeged, Kecskemét, Szolnok, Nagyvárad, Déva, tehát egy hatalmas dél-magyarországi térségnek volt a búcsújáró központja. Persze próbálkoztak a szegediek is akár, vagy endrődiek, Kunszentmártőnek is, hogy elmenjenek Mária Radnára, de hát ott volt a határ, és ugye a granicserek, a román határőrök nem engedték őket. Errefel megszervezték Szegeden a radnai búcsút. Úgyhogy ebből lehet gondolni, hogy ez milyen fontos volt az emberek számára, hogy a váltás, a változás tudomásul vétele nem ment egyik napról a másikra. Szükségük volt nekik valami átmeneti időre, hogy átszervezzék a korábbi évszázados időszakban megszokott életüket, ezért ilyen pót radnai búcsút szerveztek Szegeden. És ennek megmaradtak az iratanyagai is. Éppen Lele József volt az, aki néhány énekeskönyvet, füzetet, meghívót, nyomtatott programot talált Szegeden, de hát korán sincs, azt hiszem, összegyűjtve ennek a pót radnai búcsúnak minden emlékanyaga, nyomtatott vagy szóbeli emlékanyaga. Pár évig ez ott ment Szegeden. Utána aztán ezek a Magyarországon maradt települések, illetőleg hát a megfelezett bánságból a Szerbiához csatolt részek is arra kényszerültek, hogy más búcsújáró helyet választanak maguknak. Azaz átrendeződtek a zarándok útvonalak. Átrendeződtek a búcsújárások irányai. És persze ez nem csak magyar és szerb, hanem még romániai, a nagy romániai vonatkozásban is. Hiszen amíg itt szegedieket, endrődieket emlegettünk, hogy Mária Radnára mentek, a Nagy Károly Szatmár német környéki katolikusok, görög katolikusok pedig Mária Pócsra jártak. Közéjük is oda került az országhatár, tehát ők nem mehettek Mária Pócsra. Megkezdődtek az átrendeződések a zarándoklásoknál, és például a szatmáriak, a Romániába került szatmáriak elkezdtek jönni, miután ott a román határ egy vasútvonal határ, éppen Mária Radnára. Korábban hírét se hallották, hogy létezik Mária Radna, viszont ide el tudtak jutni, mert felültek egy vonatra, és Aradig levonatoztak vele, onnan meg már nagyon közel van Mária Radna.
0: És ez jelentette azt is, hogy Mária Pócsra viszont az Alföldről vonatoztak föl?
1: Így van. Például a Kunszentmártőnök esetét hagy mondjam, ők ugye majd 2 évszázadon keresztül Mária Radnára mentek, de a 20-as években pedig kerestek maguknak új helyet. Korábban is megfordultak ők már a szegedi havi búcsúban, ugye ez augusztus 5-én van. Elmentek Nagyboldog asszonyra, ritkábban Ferenc szállásra, a mai Petőfi szállás Szentkútra. De hát ezek kicsi helyek voltak Radnához képest, és akkor a 20-as évek közepén egy gimnáziumi tanár, Halász Imre bácsi, én még ismertem, ő volt a latin tanárom. Az ő tanácsára Mátra Verebét választották főbúcsújáró helynek. És 1926-ban például első alkalommal egy hatalmas zarándoklatot vezettek oda. Külön vonat vitte csak a Kunszentmártoniakat. Azt hiszem, hogy több mint 800-an voltak Kunszentmártonból abban az évben Mátra Verebében. Nyilván a nagy érdeklődés mögött az állt, amiről beszéltünk eddig, hogy évek alatt felgyülemlett valami belső igény, egy hiány keletkezett, és ezt valahogy pótolni kellett, és ezt le kellett vezetni, és elzarándokoltak Mátra Verebébe. Mások más helyet választottak. Jó néhány búcsújáró hely egyáltalán kialakulását vagy felfutását is a trianoni határoknak köszönheti idézőjelbe. Például a felvidéknek, a keleti felvidéknek egyik legnagyobb búcsújáró helye a Kassai Kálvária volt. Oda járt Abaújnak, Zemplénnek, Borsodnak, sőt, talán egészen még Szabolcsig is a katolikus népe. Kassa is ugye csemegszállás alá került, országhatár, megszűntek a zarándoklatok. Nem sokkal Trianon előtt, az első világháború előtt, 1912-ben épült fel Kossuth Lajos szülőfalujában Monokon a Kálvária. Máig sem egészen világos előttem, hogy esetleg a 20-as évekbeli plébánosnak is volt-e benne valami szerepe. Lényeg az, hogy 1920-as évektől kezdve a monoki kálvária vette át a kassai kálvária szerepét. És lett ennek az előbb említett szűkebb kistájnak egy búcsújáró helye.
2: Részlet Beke György Csángók gyóntatója című novellájából. Elmondja Péter Ferenc.
3: Ez atya, ahogy múltak az évek, úgy ismerte meg mind jobban a gyónni hozzájáruló csángó csapatot, az arcukról. Nevüket nem tudja, soha nem tudakolta. Csupán az egyik asszony keresztnevét jegyezte meg akaratlanul. A 60 körül járó asszony harmadik szemében beszélt önmagáról, mint a gyermekek. Akkor pedig Mária, a pap azt hitte, hogy az Isten anyját emlegeti bizalmasan. Tapasztalt ilyent falusi öregasszonyoknál. De nem. A csángó asszony önmagáról beszélt, ő volt Mária. Szavai nehezen szakadtak ki belőle, mintha valami szörnyű bűn nyomasztaná, bénítaná a lelkét. En atya gyónói egy falusiak lehettek. Csoportosan várakoztak halló távolságon túl. Az idősebbek komoran hallgattak várakozás közben. A fiatalok halkan beszélgettek, elharapva a szavakat, mintha tilosat mondanának. Falujuk rendje szerint előbb a férfiak járultak en atya elé, aki egy kopott széken ült a kolostor füves udvarának sarkában, aztán a fiatalok, majd az asszonyok, ők is életkor szerint, az idősebbek legutoljára, mintha a legnagyobb bűnöket ők hordoznák. En atya szinte előre tudta, hogy ki mit fog meggyónni. Nem csak az életük hasonlított, az apróbb-nagyobb vétkeik is. Mária asszony kivétel volt. Első gyónás akkor elatyánál olyan hosszan sóhajtozott, mielőtt belekezdett volna, hogy a gyóntatópa félreértette és segítségére akart lenni. Kedves néném, nem tud jól magyarul? Beszélhetünk románul? Éppen az a baj, hogy csak magyarul tudok jól. Ez az én bajom, lelkem, papocskám. Hogy ezt a papocskámat kimondta, elatya hozzá volt szokva a különös megszólításhoz, ami még a csángók népdalaiba is belekerült. Mária asszonynak megerett a nyelve, mondta maga félelmét. Neki talán nem is lenne szabad gyónnia most odahaza a falujában egész esztendőben, nem végezte el becsületesen, megnyugtatóan a szent gyónását. Úgy érezte, hogy nem tudott elszámolni minden szavával, cselekedetével, mulasztásával. Elhallgatott valamit, kedves néném? Nem értett meg jól a mi papocskánk, én sem őt. Pedig mondta, a plébánosuk segíteni akarta, sorolta a 10 parancsolatot lassan, tagolva, de románul. Mária asszony alig értett belőle valamit. Könnyű a csángó férfiaknak, ők ismerik a román nyelvet. Mária asszony a kapuján belül és kint, a mezőn születése óta magyarul beszélt mindig, akárcsak asszonytársai. Már ajkán volt a szó, hogy a papjuk megszólalhatott volna magyarul, hiszen tudják róla, hogy magyarnak született az egyik szomszédfaluban. De mióta Jászvásáron elvégezte a teológiát, az anyját is csak románul szólítja. Félne. Hiszen ha csak félne. Ettől Mária asszonyhoz szólhatna nyugodtan közös anyanyelvükön. Jónáskor nincs idegen, aki meghallhatná őket. Egyszer az elején belekezdett magyarul, ahogy gyerekkorában megtanulta a Jónás szövegét. Akkor a ferences páter magyarul szólt hozzájuk. De a mostani papocska leintette. Ebben a templomban csak románul beszélhetsz, asszony. Ez a törvény. Mária asszony megértette a tiltást. Legfőképpen a pap mozdulatából felemelt ujjai üzenetéből. Ilyetten vette tudomásul az új, a mostani törvényt. A pap Isten embere, a törvény embere, ő jobban tudja. Papjuk sorolta tovább a 10 parancsolatot. Mária asszony Mózes törvénykönyvének egyik parancsára bólintott. Igen, védett ellene. A másikra rázta a fejét, hogy soha nem tenne félét. A pap pedig feloldozta. De Mária asszony akkor ilyet meg igazán. Vajon bevallotta-e minden bűnét, vétkét? Nem hagyott-e ki valamit, amiért magára vonja az ég haragját? Nem megkönnyebbülten, hanem egyenesen bűntudattal járult a szent áldozáshoz. Olyan gondolata is támad, hogy nem veszi magához Krisztus testét, de ettől még jobban megijedt. Azt hinnék a faluban, látták gyónni, hogy olyan súlyos bűnt követett el, ami alól a papjuk nem oldozhatta fel. Ez gyötörte meg minden áldozáskor, minden vasárnap. E nagyha eltűnődött. Csak ugyan védhetette Mária asszony, vagyis nem megtisztult lélekkel vette magához az úr testét. A misszionáriusok Afrikában gyóntatják így a benszülötteket, mint moldvai társa Máriát. Sorolják a 10 parancsolatot, a gyónó négerek pedig bólintanak, vagy rázzák a fejüket. Azokat a gyónókat is feloldozza a pap, az Isten biztosan elnézi nekik, ha nem értették meg jól a parancsokat. Isten moldvát Csángó négereit sem ejtheti ki a figyelméből, ha már a sors ennyire elhagyta azt a földet. Mária asszony minden pünköstkor eljött Somjóra, mindig elmondta elnagyának, hogy ő nem biztos benne, vajon az eltelt esztendőben elszámolt-e minden vétkével, ezért most kezdi előről. Nem akarja becsapni Istent. Nem akar ő becsapni senkit, a papocskáját sem ott, Csángó földön. Aztán megnyugodott lélekkel, énekszóval indult haza, át a Kárpátokon, a Csángó keresztaljjal együtt. Tavaly először nem jött el Somjóra. En atya nyugtalanul nézegette a Csángó csapatot. Mikor az utolsó öregasszonyt is feloldozta, megkérdezte tőle. Volt magukkal mindig egy idős asszony, Mária. Igen, volt. Meghalt szegény. En atya megdermett, és nem merte megkérdezni, hogy vajon magához vette a betegek szentségét. Megtudott-e gyónni a halála előtt? A haldokló asszony mellett a papocska megszólalt-e elárult anyanyelvén? Vagy engedte, hogy Mária asszony tépett lélekkel kínzó bizonytalanságban álljon az ítélő bíró elé? Gyilkos, lélekgyilkos, motyogta. Én? Miért vagyok én gyilkos, drága papocska? Dehogy gyilkos maga néném, nem magára mondtam, nem is mondtam senkire. Azok az afrikai benszülöttek vajon elkárhoznak-e, ha nem gyónnak meg mindent, mert nem értik a pap nyelvét, és a pap sem az övékét. És moldvai paptársa vajon miként gyónna, erről kérdeznék. Gyilkos-e ő, vagy szintén áldozat? En atya megnyugodott abban, hogy Mária asszony Istennek is megvallotta, amit neki szokott, esztendőkön át. Isten pedig megértette minden szavát. Minden nyelvet ismer, mert mindegyiket ő teremtette, egyenlőségre, teljességre. Értő jól, magyarul is.
4: Atyának és fiúnak és Szentlélek, Istennek nevében, amen. Ó, Uram Istenem, tekints le a magas mennyből, és figyelmezz mireánk nyomorult szolgaidra, kik ime igaz szeretetből kívánjuk neked ezen utazásunkat legnagyobb tiszteletedre tenni. Ó, szerelmes Jézusom, add meg, hogy ezen utazásunkat úgy megtegyük, hogy neked és minden szenteknek tiszteletére legyen. Engedd, felséges Úristen, hogy ezen búcsújárásunkat olyan altatossággal végezzük, mint Jézus Krisztus te szent fiad végbe vitte. atyai akaratodat, ó szerelmes szent angyalok, jöjjetek velünk, és segítsetek minket ezen imádságunk ajtatos végbevitelére. Őrizzetek meg minket a háborgó széltől és minden veszedelemtől, hogy egészségben, örömmel utazásunkat is elvégezzük, és egyesülvén veletek és az Isten színe előtt kedvesek legyünk. Amen.
1: Most a 90-es évekbeli történéseket figyelve szinte hihetetlennek tűnik, hogy Csíksomlyó is kicsit Trianon után lett ilyen nagyon jelentős búcsújáróhely. Csíksomlyó igazából a Felső-Székelyföldnek, Csíknak, Udvarhely és Háromszék katolikus részének volt a búcsújáró helye, illetőleg a moldvai magyaroknak, a katolikus csángó magyaroknak. Trianon után kezdődött meg az, hogy távolabbi belső erdélyi, mezőségi, kolozsmegyei, szilágymegyei településekről is kezdtek járni, sőt, megjelennek a partiumi megyék katolikus magyarjai is, például Szatmár németiből. Azaz egy-két évtized alatt éppen a kényszerű irányváltoztatások miatt Csíksomlyó egy erdélyi részi nagy búcsújáró helyé vált. A hagyományos vonzás körzete megmaradt, csak kiegészült egy hatalmas tájnak a búcsús népével. És ezt kézzel foghatóan is lehet látni. Az 1800-as évek végén a Kissomlyó hegyén a keresztút állomásait még egyszerű fakeresztek jelölték, a korabeli metszetek, rajzok ezt mutatják. És az 1920-as években változtatták ezt, megépítették át a Kálváriát, a keresztutat, műkő stációkat állítottak fel, és minden egyes stációra oda van írva, hogy melyik település állította. És talán, ha jól emlékszem a dátumra, 1926-ból Szatmár németi is felbukkan. Tehát az egész Romániához csatolt, nem csak a szűkebb értelemben vett Erdély, hanem az elcsatolt egykori magyarországi terület képviseltette magát már a 20-as évek második felében Csíksomlyón.
0: Ez egy óriási tömeg lehetett akkoriban.
1: Igen, óriási tömeg volt, hogyha óriásinak minősítünk mondjuk egy 30-40-50 ezeres tömeget. A mai csíksomlyói búcsús tömeggel összehasonlítva persze hát ez legfeljebb egy tizede vagy egy ötöde annak az ott 90-es években összegyűlt búcsús tömegnek, de akkoriban ez jelentős volt. Csíksomlyónál még az is persze közrejátszott, hogy ezért ezekről a távoli pontokról nehéz volt elérni, nem sokan vállalkoztak ilyen hosszú útra, viszont egy másik búcsújáró helyen, mondjuk egy Máriapócson, Mátraverebében, ott valóban nem volt ritka a két háború közötti időben már, vagy a 40-es években közvetlenül a második világháború után, hogy egy búcsúra 100 000-es tömeg is összejön. Erre különösen 1947-48-ban a talán sokak által emlékezetes Mária év kapcsán több példa is volt. Ezt a Mária évet akkor Mindszenti hercegprímás esztergomi érsek hirdette meg és vezette. Ez egyfajta protestálás is volt nyilván az akkor már nagyon erősen hatalomban lévő és hatalmát egyre inkább totálissá kiépítő kommunista rendszerrel szemben.
4: Szent Ferenc atyánknak tiszteletére, gyere!

Jézusnak könyörög érettünk, mint jó atyánkhoz mi örömmel megyünk. Dicső ünnepedre, hogy köszönthessünk.

0: nekünk, hogy a gonosz lélek nekünk ne arasson. Ó, Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk.
1: Említetted, hogy, bocsánat a kifejezésért, motorizálódik a 20. századra a búcsújárás, tehát vonattal, autóbuszokkal közlekednek. Mi veszett el ezáltal? Hiszen gondolom az az idő, amíg gyalog megközelítették a búcsújáró helyeket, az lelkileg is valamiféle fölkészülést lehetett. Szóval, mintha több lett volna lehetőség, hogy találkozzanak az Istennel, mint ugyanez, amikor mondjuk óránként 60 kilométeres sebességgel lehet megközelíteni.
2: Teljesen így van. Jól lehet azt hozzá kell tenni, hogy a régmúltban, tehát itt akár a középkorra, vagy a barokk századaira is gondolunk, az emberek akkor is, amikor tehették, igénybe vették például a hajós utakat. Éppen Szeged vonatkozásában tudunk hajós zarándokutakról is, de a magyarok, amikor jártak Aachenbe, akkor is a Majnán például, ha csak tehették, hajóval mentek. De kétségtelen, hogy az is azért egy lassú haladás volt, tehát nem nagyon rövidítette le az amúgy is hetekig, vagy netán Aachenbe hónapokig tartó zarándokutat. Valóban, a búcsújárás az egy jól megszerkesztett, összetett folyamat. Kezdődik azzal, hogy az ember már előre, jó előre készül lelkileg arra, hogy elmegy valahová egy búcsújáró helyre, egy kiválasztott búcsús ünnepre. Készül fizikailag is, hiszen sütni, főzni kell egy háziasszonynak, ugye, egy több napig tartó zarándokútra, hogy ő neki magának, vagy a hozzátartozóinak kellő élelme legyen. És valóban a több napig tartó, vagy akár csak egy napig tartó gyalogos búcsús úton éppen az emlegetett búcsúvezetők irányításával énekeltek, imádkoztak, útmenti kereszteknél megálltak, temetőknél megálltak, templomokhoz beköszöntek, fogadták őket esetleg harangzúgással katolikus helyeken. És hogyha ez több napon keresztül ment, akkor vállalták a fizikai fáradalmat is, hiszen naponta olyan átlagban 30-35 kilométer gyalogoltak, és ez több napon keresztül nyilván fárasztó. Vállalták a kényelmetlenséget, hiszen nem nagyon tudtak tisztálkodni. Kényelmetlen volt az éjszakai szállás, rövid az éjszakai alvás. Azaz volt egy nagyon erős vezeklés is ebbe, fizikai megpróbáltatás is. Persze benne volt ebben lelkileg az is, és éppen a kötetben is közölt hunszentmártoni búcsús énekek is elmondják, hogy veszélyek is voltak ezen az úton. Hiszen, hogyha valakit útközben baleset ért, hogy kerültek orvoshoz, és az énekszövegek elmondják, hogy nem biztos, hogy visszajönnek, vagy nem biztos, hogy még egyszer el tudnak menni a búcsújáró helyre. Tehát a zarándok út az egy jól megszerkesztett, jól felépített felkészülési szakasz volt a szenttel való találkozásra. És mire az ember odaért mondjuk Máriaradnára, Mátra Verebélybe, vagy bármelyik más búcsújáró helyre, testileg is, lelkileg is már nagyon várta a találkozást. És a csúcspont ugye az mindig a beköszönés volt, és a beköszönést követő néhány óra helyben végzett ájtatossága. A motorizált zarándoklatokkal ez a felkészülési időszak rövidült le, sokszor egészen drasztikusan, tehát most már oda lehet érni mondjuk korábban egy napos járóföldre lévő búcsújáró helyre egy óra vagy fél óra alatt, hiszen 60 kilométeres sebességgel még az autóbuszok is mennek, és az két napi járóföld. Azaz az embernek nincs ideje felkészülni arra, hogy találkozzon a szenttel. Ezért kicsit felületesebbé válnak ezek az arándoklatok. És sok esetben talán egyének a megmondhatói nem érik el azt a céljukat, amiért sokan csinálják mind a mai napig. Persze nem lehet azt mondani, hogy ez általános, hogy motorizálódik az arándoklat, és megszűnnek a gyalogos búcsújárások. Ugyanis éppen a 20. század vég embere jött rá arra, hogy milyen veszély van ebben az ő lelki élete szempontjából is, és gondoljunk csak arra, hogy nálunk is már a 70-es évek végén, ha jól emlékszem, megkezdődtek a Pilisi hegyeken át Nagymarosra vezetett hát kirándulások, amelyeket ifjúsági találkozóknak, ifjúsági zarándoklatoknak minősíthetünk. Ugyanilyenek voltak hajósan a Duna mentén. Ugyancsak a 70-es, 80-as években százával és talán ezrével vettek részt magyar fiatalok lengyelországi zarándoklatokon, ahol a lengyelek Varsóból Częstochovába gyalogosan zarándokoltak, illetve zarándokolnak, és ennek nagyon nagy vonzereje van. Figyelve a búcsújárásokról szóló külföldi tudósításokat is, újra szerveződnek ezek a gyalogos zarándoklatok, hiszen van ezeknek egyfajta varázsa is. És a varázs nem csak abban áll, amit az előbb a felkészülésről, a lelki felkészülésről elmondtam, hanem abban is, hogy napjaink embere az erősen individualizálódott, elmagányosodott ugye ebben a mindenféle technikai segítő eszközzel felszerelt világban. És egy-egy ilyen gyalogos zarándoklat segít neki legalábbis időlegesen visszaállítani a közösséget, a közösségét, ahová ő tartozik. Ez lehet, hogy csak egy úgynevezett élménycsoport, de akkor is ez az élmény, ennek az igénye legalább pár napra, egy hétre összehoz nagyjából hasonló érdeklődésű, hasonló korú, hasonló beállítottságú, netántán még azonos világnézetű embereket is, akik jól érzik magukat együtt.
0: Neve napja reggelén, tiszteletére.

0: gyára, hordunk után vezessen szent országába.
1: Túl a hiten, a vallásosságon, melyek azok a személyes motivumok, amelyek zarándoklatra kényszerítenek valakit? Az élete problémáit megoldandó.
2: Hát ezek elsősorban lelki problémák, ahogy én a beszélgetések során megfigyeltem. Elsősorban az asszonyokkal, a nőkkel kapcsolatban. Ennek több oka is lehet. Egyrészt oka lehet az, hogy a 19. század második felében a vallásosság, a népi vallásosság különösen elnőiesedett. Vallásszociológiai felmérések is azt mutatják, hogy a 19. században először bizonyos értelmiségi rétegek, módosabb társadalmi csoportok szakadtak le a vallásgyakorlók köréről, majd aztán fokozatosan a férfiak. És a férfiaknál egy drasztikus változást az első világháború hozott. Az mindent megkérdőjelezett számukra, a két háború között ennek már nyomait látjuk, és hát napjainkra pedig fokozatosan. Az asszonyok voltak azok, talán még az 1960-as, 70-es évekig is, akik női voltuk miatt, családanya voltuk miatt, háziasszony, feleség voltuk miatt, sokkal inkább helyhez voltak kötve. Megtartói voltak bizonyos közösségi normáknak, hagyományoknak, kereteknek. Viszont éppen ezért ők nem nagyon tudtak kimozdulni mindennapjaikból. Nem nagyon tudtak a megszokotton, a sokszor unalmassá, monotonná és sokszor elviselhetetlenné vált életükön, mindennapjaikon változtatni, vagy abból kilépni. És ehhez segített sokakat, például a búcsújárás. Ez egy olyan eseménye volt a közösségi életnek, amelyben mindenki részt vehetett, anélkül, hogy a közösségi együttélés normáit megszegte volna, a részvételét a közösség elítélte volna, és például nagyon érdekes, kifejezetten Szent Anna napi búcsukkal kapcsolatban, Abaújban, dél-szlovákiai magyarok között is sokan elmondták ezt nekem. Szent Anna nap ugye az aratás idő kellős közepén van, és még az aratók számára is megengedte a közösség, a helyi norma, férfiak, nők számára, hogy arra a 2-3 napra, vagy rudnokra, vagy más helyre elzarándokoljanak. Azaz az asszonyok számára az zarándoklat egyrészt kilépést jelenthetett a mindennapjaikból, egy új közösséget jelenthetett a búcsúsút során, illetőleg a búcsújáró helyen. Másrészt, itt nyilván valamiféle mentál higién és szerepe is megvan ennek az egész zarándoklatnak. Először is a kegyhelyre a búcsúnyerés kiváltsága, a bűnbocsánat ígérvénye vitte az embereket. Ahhoz ott meg kellett gyónni és meg kellett áldozni. Tehát lelkileg megkönnyebbült az az ember, az a zarándok. De, amiről a búcsú vezető kapcsán is beszéltünk, a régi struktúrákban, búcsús ünnepek szerkezetében az egész éjszaka az hivatalos szertartás nélküli szabadidő volt. Akkor mindenki azt és ott és úgy imádkozhatott egyedül vagy közösségben, ahogy akart. Egyszerűen kizokogták például az asszonyok Szűz Máriának a fájdalmaikat. Ehhez segítséget adtak nekik azok a szentének, amelyek erről szóltak, tehát egy kötött szövegen keresztül, de a saját egyéni problémáikat, érzelmeiket is ki tudták vetíteni, kiénekelni, megkönnyebbültek. Az arándok helyeknek mindig voltak és vannak olyan pontjai, intim helyei, azaz olyan szent képek, szentek, szobrai. Nem feltétlenül mindig a kegykép, legtöbbször persze a kegykép vagy a kegyszobor, amely előtt vagy amelynek közelében eltöltött idő lelki békét hozott az embereknek.
3: Táncházban című műsorunkban Ördög Csilla műsorát hallották, melyet Barna Gáborral készített a búcsújárásról 2001-ben. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Dankó Rádió. Keressen minket a Facebookon is. Kattintson a Dankó Rádió hivatalos oldalára. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
5: Indul a népek dalai világzenei válogatásunk vasárnap este. Jó estét kívánok! Arudj Afdab nyitja majd a sort Pakisztánból. De érkezik majd Olaszországból a North East Sky Jazz Orchestra. 2012-ben alakultak, új lendületet akartak adni az olasz ska színtérnek. Egyszerre 20-an is színpadra lépnek, ha úgy alakul. És érkezik majd a Jamba Groove, egy olyan formáció, amelynek tagjai afrikai és európai gyökerekkel rendelkeznek. A világ legkülönfélébb pontjairól érkeztek. Zenéjük a high life, a jazz és a soul hatásait olvasztja egybe, méghozzá friss, kortárs hangvételben. Úgy hívják őket, hogy Jamba Groove, Németországból jönnek majd az óra folyamán. Elsőként azonban most itt van Arudj Afdab Pakisztánból. Tartsanak velünk, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádió.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az olasz North East Sky Jazz orkesztrával megyünk tovább. A formáció 2012-ben alakult, hogy a jamaikai és karibi ritmusokat a swing big band stílusával ötvözze, és így adjon új lendületet az olasz ska szintérnek. Azóta folyamatosan bővítik rajongó táborukat, és mára az egyik legnagyobb létszámú bandává váltak, hiszen koncertjeiken akár 20 zenész is színpadra lép. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a ska és jazz elemeket autentikusan adják vissza, miközben modern, friss hangzást hoznak létre. Ennek érdekében a zenekar a stúdió felvételek során is együtt zenél, hogy a lemezen is átadják, megőrizzék a közös játék lendületét és spontaneitását. A társadalmi felelősségvállalás is fontos szerepet játszik a zenekar életében. A Time for Africa kezdeményezés részeként elkészítették a Music for Americana című jótékonysági lemezt, amelynek bevételét egy afrikai segélyszervezetnek ajánlották fel. A következő dalban DJ Tubet is közreműködik, akinek előadói képességei közé tartozik a rendkívüli gyorsaság, egyes freestyle előadásai során akár 15 szótagot is képes másodpercenként kimondani, amivel az egyik leggyorsabb rappernek számít Olaszországban. Következzen tehát a North East Sky Jazz Orchestra és az olasz rapper DJ Tubet dala itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A most következő Jamba Groove 2022-ben megjelent debütáló albuma. Egy nyugat-afrikai zenei találkozás az amerikai soul és jazz hangzás világával. A berlini székhelyű Afro Jazz csoportot Yannick Noltin producer és basszusgitáros, valamint a gánai ütőhangszeres legenda és Eric Owusu énekes alapította 2020 végén. Először 2020 elején találkoztak véletlenül egy játszótéren, mindkét fiúkkal Berlinben, majd nem sokkal később rájöttek, hogy valami különlegeset szeretnének együtt véghez vinni. Az azonos zenei nyelvet beszélő két zenei nomád hamar új, mégis hiteles zenei hangulatot hozott létre, rábukkantak Berlin legkiválóbb zenészeire, és végül megalakították a Jamba Groove-ot, egy héttagú zenekart, amely a berlini underground zenei szcéna jazzes hangjait ötvözi a 70-es évek highlife-jával, valamint a gánai és kortárs hangzásokkal. A Jamba Groove zenéjére épp úgy hatnak a 70-es évek Amerikájának lelkes ritmusai és akkordjai olyan előadók, mint például Pat Thomas. Jamba Groove, ők jönnek most itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: humans are away. When the humans are away.
1: When the humans are away.
0: When the humans are away. When the humans are away.
2: A Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Los Orangutanes zenekar koncertjét hallhatják. A formációt a dél-amerikai zenék, azon belül is főképp az autentikus kumbia hazai helytartójaként is emlegetik. A Los Orangutanes zenekar 2017 óta táncoltatja a magyar kumbia rajongókat. Annak ellenére, hogy Dél-Amerika legnépszerűbb stílusa a kumbia, ez a műfaj méltatlanul kis figyelmet kapott eddig idehaza.

Los Orangutanes, az Ivy Mafia, a Zuboy, a Pazo, a Besodron és az Anselmo Crew tagjaiból verbuválódott, és rövid idő alatt a táncolni vágyó magyarok kedvencévé vált. Teltházas koncertek, valamint számtalan hazai fesztivál is a hátuk mögött van már. 2021-ben jelent meg az első stúdiólemez, Elme Horda la Cumbia címmel, amely tisztelgés a műfőségével.

Los Orangutanes zenekar budapesti koncertjének felvételét jövő héten pénteken 23 órától hallhatják a Magyar Zeneházából itt a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A Karaván Família indítja ezt az órát. Jó estét kívánok a Dankó Rádióban, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Hamarosan venezuelai világzene jön, de már egy amsterdami székhelyű pszichedelikus tánczenekartól. Úgy hívják őket, hogy Conjunto Papaupa. De érkezik majd egy szívünkhöz igencsak közel álló muzsika, a Söndörgő és Chris Potter közöse. Chris Potter a kortárs jazz egyik legismertebb alakja. Szóló karrierje alatt több mint 20 albumot adott ki, és közel 150 felvételen működött közre különböző zenészekkel. Most, ugye, ahogy említettem, a Söndörgő zenekarral jönnek majd közösen. Elsőként is magyar világzene, a Karaván Família indítja tehát az órát itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei magazinunk.

A Dankó Rádiót, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Conjunto Papa Uppa, ők jönnek a folytatásban, egy amszterdami székhelyű pszichedelikus tánczenekar, amely a latin zenei hagyományokat ötvözi afro-karibi ritmusokkal, beleértve a szalszát és más karibi stílusokat. Nevüket a kubai zenei legenda Señor Rodriguez egyik dala, valamint egy venezuelai rágógumi ihlette. A zenekar Európában egyedülálló módon játszik autentikus afro-karibi ritmusokat, precízen és magas zenei színvonalon, miközben különböző műfajokat ötvöznek, mint például a salsa, a calypso, pszichedelikus rock, disco, house, techno, electro és free jazz. Ezek a stílusok egyedi módon keverednek zenéjükben, mindig táncra csábítva a hallgatóságot. Második albumuk, a Fruta Madura, 2024. júliusában jelent meg. Az album 10 dala különböző tempókat, ritmusokat és témákat dolgoz fel, friss zenei áramlatot hozva a trópusi zenei szintérre. A lemez a soul, funk, jazz, pszichedélia és elektronikus elemeket ötvözi egy szilárd, poliritmikus, más néven több ritmusú alapra építve, szerencsésen elkerülve a műfaji kliséket. A poliritmikus hangzás alkalmazása különleges ritmikai feszültséget és gazdagságot kölcsönöz a zenéjüknek. A lemez címadó dalát hallgatjuk. Fruta Madura, jön tehát a Conjunto Papa Uppa a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, egy igazán különleges, a szívünkhöz közel álló felvétellel megyünk tovább. Többek közt Chris Potter jön, aki a kortárs jazz egyik legismertebb alakja. 1971. január 1-én született Chicagóban, de gyermekkorát Dél-Karolinában töltötte. Fiatalon több hangszeren is játszott, végül a szaxofont választotta, miután meghallotta Paul Desmond játékát. Pályafutása során olyan neves művészekkel dolgozott együtt, mint Pat Metheny vagy Dave Holland. Szóló karrierje alatt több mint 20 albumot adott ki, és közel 150 felvételen működött közre különböző zenészekkel, most a magyar Söndörgő zenekarral közös, zseniálisan sikerült felvételüket hallhatjuk. A Söndörgőt itthon ugye már rengetegen ismerik, a délszláv népzenei hagyományokat ápoló formáció, amely mára már világszerte elismert és népszerű. A zenekar és Chris Potter együttműködése egyedi zenei élményt nyújt, amelyben a hangszerek teljes harmóniája melankolikus, mélyen szántó és hipnotikus előadást eredményez. Söndörgő és Chris Potter, ők jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Folytassuk egy Lapföld-Balkán formációval, Ajako Laitinen és Vara Rahával. 2009-es megalakulásuk óta a legkülönfélébb zenei hatásokat ötvözik. Muzsikájukban a balkáni ritmusok épp úgy jelen vannak, mint a régi finn sanzonok és tangók. Az évek során grúz, török, közel-keleti és görög dallamok is felbukkantak a zenekar hangzásában, ezzel tovább gazdagítva a zenei palettát. Jaakko Laitinen szövegei a finn iskelma legszebb hagyományait viszik tovább. Az iskelma Finnországban egy népszerű, könnyed, dallamos, elsősorban rádióbarát, könnyű zenei műfaj. Az iskelma dalok általában közérthető szövegű, fülbemászó dallamú, egyszerűen énekelhető kompozíciók, hasonlóan ahhoz, amit magyarul slágernek vagy könnyűzenei sikertalnak neveznénk. A csapat a hírnevét a magas fordulatszámon pörgő, forró hangulatú koncertekkel alapozta meg Európa több mint 20 országában. Fellépéseik során a nagy fesztivál színpadoktól a vidéki lakadalmakon át a füstös klubokig mindenhol képesek magukkal ragadni a közönséget, amely részükről garantáltan fergeteges táncra és lélekemelő élményre számíthat. Ők jönnek tehát, Jaakko Laitinen és Vara Raha itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Nikola Paron nyitja ezt az órát, itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Jó estét kívánok! Hamarosan Franciaországból jön El Gatto Negro, világjáró macskaként ismert, életét ugyanis a kalandok és a közben történt különféle emberekkel való találkozások határozták meg. Az ő muzsikáját is hallgatjuk majd. De megyünk Nagy-Britániába. Először 2016-ban egy fesztiválon hozták össze egyszeri fellépésre a duójukat, aztán tovább zenéltek. Peter Knight és John Spiers jönnek majd Nagy-Britániából, tehát itt a Dankó Rádióban. Önök továbbra is a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Tartsanak velünk!

0: Dankó Rádió. A világzenei színpadok egyik kedvence után folytatódik a népek dalai sok-sok különleges dallal.
1: Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönj.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. El Gato Negroval folytatjuk, aki szó szerint a világjáró macskaként ismert művész. Életét ugyanis a kalandok és a közben történt különféle emberekkel való találkozások határozták meg. Zenéje ötvezi a latin, az afrikai és számos más kulturális elemet. A világ számos országában élt már, és mindenhol a helyi közösségek befogadták. Szenegál sem volt kivétel, ahol többek közt a Baobab Orchestra tagjaival is együttműködött. El Gato Negro zenéjében gyakran felbukkan az afro-kolumbiai fuvolák hangja, melyet pontosan eleganciával szólaltat meg. A zenei pályafutását a kumbia iránti szenvedély határozta meg, a dél-amerikai országokban töltött évek nagy hatással voltak rá ugyanis. Első albuma a Cumbia Libre egy tiszteletadás volt a latin zene nagyszerűsége előtt, majd ezt követően egyre több elektronikus zenei elemet integrált dalaiba. 2024-es albuma személyes, intim hangvételű gyűjtemény, amely a világ zajától való elvonulásra invitál. Az albumon El Gato Negro számos témát feldolgoz. A saját amerikai ősei, a spiritualitás, az emberiség, a természetes világ és a nőiesség kerül fókuszba. Az album dalai angolul, spanyolul és wolof nyelven szólalnak meg, reflektálva az énekes sokszínű kulturális örökségére. Ő jön tehát El Gato Negro, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai. Különleges zenék a Dankó Rádió világzenei magazinjában minden este 9-től éjfél.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dangó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. Világzenei válogatásunkat Peter Knight és John Spires duója következik, most Angliából. Először 2016-ban egy fesztiválon hozták össze egyszeri fellépésre a duót, de jó döntésnek bizonyult. Rögtön nagy lemezt is csináltak, most a folytatásról, a második korongról hallunk majd egy dalt. A zenészek azt mondják, az első album felvétele óta sokkal több tapasztalattal rendelkeznek a közös zenélésről. Idővel fontosnak érezték, hogy tovább feszegessék a határokat, anélkül, hogy feladnák magának a dallamnak az integritását. Második lemezükön tradicionális dallamokat kevernek saját szerzeményekkel. Ők jönnek a Knight & Spires itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádió.

Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Los Orangutanes zenekar koncertjét hallhatják. Ez egy Kelet-Európában unikumként életre hívott, tíztagú, latin-amerikai kumbia buliband. Tagjai közt az Airi Mafia, a Besodrom és a Ladány Bene 27 zenészeivel, és még sokan másokkal találkozhatunk. Mindannyian imádják a kumbiát, ezt az eredetileg kolumbiai zenei műfajt, ami közép- és dél-amerikai hódító útját követően átterjedt a többi kontinensre, és mint egy vírus megfertőzött néhány magyar zenészt is. Így született meg a magyar kumbia, melynek első képviselője a Los Orangutanes nevű együttes, azaz az Orangutanes.

Gutanász számára 2021-ben jött el az idő az élő koncertek mellett, hogy elkészítse első stúdiólemezét. A Lo Mejor de la Cumbia tisztelgés a műfaj legnagyobb úttörői előtt. Ez egy 12 klasszikus kumbia dalból összegyúrt egyveleg, amely betekintést nyújt a kumbia széles spektrumában. A latin ütősök és a sok fúvós hangszer mellett a műfaj legjellegzetesebb hangszere, a tangó harmonika is főszerepet kap. A Lo Mejor de la Cumbia egy audiovizuális album, majd minden dalhoz készül egy animációs kisfilm is, amely betekintést mutat mind a zenekar, mind a kumbia kissé meseszerű, pszichedelikus világába. Aki járt már Los Orangutanes koncerten, az tudja, hogy nem lehet ülve végignézni a csapatot. Az ember lába automatikusan táncra

Los Orangutanes zenekar budapesti koncertjének felvételét jövő héten pénteken 23 órától hallhatják a Magyar Zeneházából itt a Dankó Rádióban. Vital Kamerhé.

és fél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt át a Népek Dalai. Viszont hallásra!

seine Radio, ja. Ab Unterschiede, Eifel.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Gott.

Чем кынни позоменни, сюйке кишлань, борно кишлань, йой де тецик воломенни. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

0: cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió Nyíregyházán FM 107,4 A Magyar Zene Rádiója.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Messze száll a fecske hideg ősszel. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Nem sokára ez a nóta is elhangzik itt a Dankó Rádió 20 csak prímásában. A dalt majd Kalcagi Nagy Zoltántól és Déki Lakatos Sándor zenekarától játsszuk Önöknek, de Leszler József és Heródek Sándorné andalgója előtt jöjjön még Dobi Jóska hallgatója, a Nem tudok én megjavulni. 2023-ban Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Sánta Zsolttal és Nyári László zenekarával. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágon nagy pajtás. Azt hazudja éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsalna, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok minden megér. Azt hazudja éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsalna, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok minden megér. Hogyha tiéd a szép asszony, vigyázz ne, hogy bátvér asszony éjszakákat, amikor csak téged vár. Kerüld el a

0: az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szépasszony, sok mindent megér.
1: Huszent Iváni, Harkányi és Dunaföldvári Dankó klubos felvételek következnek. A Dunaföldvári felvétel Bokor Jánossal és Szalai Antal zenekarával készült. Rúzsa Bokor tövében még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Ez a két dal hallható majd a művészektől. Szalai Antal prímás 2025-ben cigány zenei díjat vehetett át, Bokor János pedig 2023-ban a Dankó Rádió életműdíjával lett kitüntetve. Ezt megelőzően Bányai Márton fakad dalra, Zavaros a nyárád, Lakatos Miklós zenekarával. Előtte pedig, itt és most Erős Béla hallgatója szól, Asszony lesz a lányból, Juhan János és együttese már is Szóka Júliának muzsikál.

Kedves hallgatóink, a Húscsak Prímás természetesen folytatódik, az Én csendes kicsiny falum, ez lesz a következő dalunk. Jászteleki Sánta József és Csizmazi Jáné Erdélyi Mária szerzeménye. A dalt Szentendrei Klára énekli, akit majd Kovács Apollónia követ Kalmár Tibor csárdásával, a szeretőm Baka volt.

Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem. Féltem, hoppa!

0: ramzat mai ne compam de iubot. Dijor zutan, taxi pe șurban, o ușta șpinat, dizoi tău, ne aleg eu pop pop pop pop, aleg cu să băi să văd, uși ramzat mai ne compam de iubot.
1: Most kezdődik a tánc. 2025. szeptember 4-én Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a hamarosan hallható felvétel Kubányi György áldásából, Szeredi Krisztinával és Salasovics Norbert zenekarával. Majd Boros Jolánt és Olá Kálmán együttesét hallhatjuk Hubert Gyula és Heródek Sándorné frissével.
2: Most!

kutyát, huncut a mája, cuzzát, csonfa vagy. Árom is akkor vígy, hát majd, ha fagy. Így veled, édes rózsám,

0: van ígérdemet egy szent szám, a hurrahatató reggeli napra szépen helyére az eszem.
1: Ez volt a Hallod-e nótás Füttyös szép madár című friss. A folytatásban egy hallgató, egy andalgó, egy csárdás, majd egy újabb friss szól. Ez majd Hevesi József és Kovács Mihály dala lesz, hogyha a világon borsa volna, Besenyei Ferenctől lesz hallható. Száz Kati hozza el nekünk Szalai László és Nemes Rózsa dalát, Halkan pengesd ezt a csárdás címmel, Berki Péter zenekarával. Előtte Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból játszunk egy felvételt, mely 2022. április 7-én készült Nádasdi Géza, Máris János és Babusa Miklós dalából. Nem búsulok többé, mert búsulni kár. Az előadók Kalina Enikő és Miskolci Balogh Zoltán zenekara. De előtte jöjjön egy hallgató, Kisfalu a Dunántúlon. Máris Lente Lajos énekel, akinek Jeremiás Béla zenekara muzsikál.

0: róla, akkor hittem, de rossz róla.
1: Bíborban ég bakonyerdő levele. Szávoz Richárd hallgatójával folytatjuk, valamint Csuti Csabával és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Este van, én pedig várok rád. Szántó Ferenc andalgóját Somogyi Erika énekli, akinek Varga Jenő zenekara muzsikál. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. És az ezt követő felvétel is ebben a műsorban készült. Dóci József dalát Szeretőt keresek címmel Gáspár Anni énekli, akinek Ifjabb Berki Béla zenekara játszik. És utána is ezt az együttest halljuk, de akkor már Fényes György kíséreteként, Petró István ünnepi nótával című dalában.

Kedves hallgatóink, elérkezett a búcsú pillanata. Köszönöm van amennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Maradjanak még a Dankó rádióval, ha tehetik. További kellemes rádiózást kívánok, minden jót. Morvai Noémit hallották, most pedig még Lendvai Csócsi József zenekarát. Ismertem egy házat, 12, 13, 14, szabad, szabad, szabad, és vége.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári.